0: Eddiginél többen fordultak meg nyáron a Ferihegyen, 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat a hétvégén a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A háborút ellenző liberális Jabloko párt például nem került fel a szavazólapra, miután a legfelsőbb bíróság törölte a párt szövetségi listáját.
1: Az időjárásról.
0: Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. A jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. Felújították és újra szentelték a 100 éves Rákospalotai zsinagógát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felmondja a kormánya 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncesziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A Fidesz közleményében arra emlékeztetett, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként. Magyar Péter pedig augusztustól volt a Magyar Közút igazgatóság tagja. Az autópálya koncesszióról szóló szerződés májusi aláírásakor ugyanakkor egyikük sem töltötte még be az

0: ellenzéki párt által jelzett pozíciót. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Titkárság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csak nem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Felújították és újra szentelték a 100 éves rákospalotai zsinagógát. A szakrális teret új tóratekercsel szentelték fel, az épületet több mint 60 évig az Országos Széchenyi Könyvtárs zárt könyv és térkép raktáraként használták. A régi Fóti úton álló neoklasszicista és art deco stílusú zsinagóga Fejt Mihály tervei alapján épült. Az elmúlt években 5 zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, miközben új zsinagógákat és közösségi helyet is létrehoztak.
1: Az időjárásról.
0: Derült idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron a Ferihegyen, 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat a hétvégén a BKV. Megnyitják a könyvet.

0: Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A háborút ellenző liberális Jabloko párt például nem került fel a szavazólapra, miután a legfelsőbb bíróság törölte a párt szövetségi listáját.
1: Az időjárásról.
0: Derült idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: egy fuvarvár.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Vörös Nándit hallják, és a Cegléd hangja című műsort itt az FM 92.5-ön. Remélem velünk tartanak, mert hogy ez az a műsor, ahol én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számra, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, de a facebook.com/cegledradio oldalon is írhatnak nekünk. Azért az első kettő szokott a legnépszerűbb lenni, és ma egy olyan kérdéssel megyünk tovább, amit már hallhattak. Volt már kivételes élményben része? Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy nem is egy alkalommal hallhatták már ezt a témát, de annyi érdekes válasz jött, hogy még mindig van olyan üzenetünk, amit nem olvastam be, szóval ezekkel kezdünk majd a műsor elején, és hogyha esetleg van kedvük csatlakozni, akkor megtehetik, hogy írnak nekünk az említett elérhetőségeken, és az önök válaszait is nagyon szívesen beolvasom. Ugye ebben a témában olyan élményekre vagyunk kíváncsiak, amikor valamilyen véletlen folytán keveredtek, mondjuk egy híres ember közelébe, vagy egy olyan helyre, ahol nem járhat más. Szóval nem azért, mert befizették magukat, így volt tervezve, és feljutottak a, nem tudom, az Eiffel-torony tetejére, hanem mert valamilyen véletlen folytán úgy alakult, hogy különleges élményekbe keveredtek tehát. De vannak is ilyenek, és mindjárt megértik, mire gondolok. Például András üzenete: jártam a 4-es metró alagútjában, amikor még építés alatt állt. Körbevezettek minket, tök érdekes volt megnézni, hogy amúgy milyen egy metró alagút, amit tulajdonképpen sosem lát az ember. Minden alagútnak van neve, és ott van a fölötte egy kis táblán női nevek általában, de már nem emlékszem pontosan, hogy mik voltak. Tehát ilyen üzenetekre gondolunk, amikor egy kivételes élményben van része valakinek, mert hogy ilyen helyre keveredett, mint ahogy ebben az esetben is. De van másik üzenetünk is még az elmúlt adásból. Nagyon menő sztorik vannak, nekem olyan túl izgalmasak nincsenek, legalábbis nem külső szemlélők számára. Nekem viszont a szakmámból kiindulva annál nagyobb élmények jártam. Hegyi Karabakban a második háború után. Tudom, hogy itthon nem én vagyok az egyetlen, de na, találkoztam külügyminiszterekkel, diplomatákkal, olyanokkal vagyok jó kapcsolatban, akik nálunk szolgálnak. Ezt egy névtelen üzenetküldőtől kaptuk, de természetesen nekünk így is írhatnak üzenetet, ha valaki nem szeretné vállalni a nevét, nincsen akadálya, nem vállalta a következő hallgató se, pedig egyébként tök büszke lehet rá. Néha nagyon magasra mászok, legtöbb a 9. emelet volt, épületek külső állványzatán, de nem szeretem, félek. Ez persze csak nekem extra, a munkások jönnek, mennek mellettem, voltam néhány érdekes padláson és pincében is. Hát ipari alpinistának tippelnélek, de nem vagyok benne biztos, remélem, hogy nem külső falon mászol mondjuk biztosítás nélkül, főleg, hogyha félsz is, mert akkor tényleg nem biztos, hogy ez ami hozzád való munka, vagy időtöltés, minden esetre ez is nagyon durva, hogy ilyen helyeken megfordulhat az ember, akár a munkájából adódóan. Volt már kivételes élményben része? Ez a Cegléd hangja mai kérdése. Lehet, hogy ismerős a téma, de ne aggódjanak, már egészen új válaszok jönnek, úgyhogy tartsanak velünk, és ha gondolják, válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n.
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók. Volt már kivételes élményben része? Ne lepődjenek meg, hogyha ismerős a kérdés. Két adásban is foglalkoztunk már ezzel, de teljesen új válaszok jönnek ma, még korábban bennmaradt válaszokkal megyünk tovább az elején. Már is itt van Zoli üzenete. Egy üzleti úton egy kavarodás miatt a 100 tagú cigányzenekar két prímása között utaztam 12 órát repülőn. Arany ember volt mind a kettő. Megkérdeztem, mi volt az ő legfelejthetetlenebb utazós élményük. Egyhangulag azt szavazták meg, amikor Mexikóban kisétáltak a szállodából, beszálltak a buszba, kitört a földrengés, és a szemük láttára omlott össze a szálloda. Hát ez azért komoly. Tehát nem csak, hogy két ilyen emberrel találkozol, véletlenül, hanem még mesélnek egy ilyen sztorit is, amikor pont elhagyták a szállodát, és gyakorlatilag utána összedől, ahol még pár másodperc azelőtt benn voltak, nagyon durva. Egy következő üzenet, munka miatt volt ilyenben részem, de ez inkább rémálomszerű volt. Állati fehérje feldolgozóban láttam olyan dolgokat, amikre nem voltam felkészülve. Az üzembe bemegy az elütött rókától kezdve a megmaradt lófejig minden, ami valaha élt, és kijön a vegytiszta állati fehérje. Olyan tiszta, hogy amikor kijött, senki nem mondja meg, hogy ember vagy egér volt a bemenet. Hú, hát ez is kemény. Ezt egyébként Gábortól kaptuk. Nem feltétlen kell pozitív élménynek lennie, hogyha megírják nekünk a kivételes élményt. Lehet ez negatív is, mint ahogy ebben az esetben. Persze nyilván inkább, ami szívet melengető, az a másik oldal, de ilyeneket is nagyon szívesen fogadunk, és köszönjük szépen. Évekig jártam egy másik városba jégkorong meccsekre, a kedvenc pulcsim is csapatlogós, az ominózus napon is ebben voltam. Egyik egyetemi kis létszámú órán egy srác mellettem ült, hatalmas jégkorong tetoválással a vállán, beszédbe elegyedtünk, kiderült, hogy a helyi amatőr csapat kapitánya. Egy hétre rá már jártam velük edzésre, adtak pótfelszerelést, még nem volt sajátom. Na, ezek tényleg olyan szerencsés véletlenek, amikor így közel tudunk kerülni a kedvenc sportunkhoz, sőt, akár részt is tudunk venni benne ezek szerint, úgyhogy ez is tök jó jött ki, ezt is köszönjük szépen. Még egy üzenet, Covid két hulláma között a barátaink kiköltöztek Londonba, majd meghívtak magukhoz, ott töltöttünk egy hetet, de egy nap kivételével elég rossz idő volt végig. Az egyetlen napsütéses napon kimentünk a Primrose Hillre, épp fröccsözős piknikeltünk, amikor beszállt a pokrócunkra egy labda, meg utána egy rohanó kutya. Tom Hiddleston kutyája volt, sűrű bocsánatkérések közepette, vette vissza a labdát, valami cukrászdában vett sütit és ragaszkodott hozzá, hogy akkor ezt nekünk adja, és együk meg, ha már itt széttúrta a kutyája a piknikes helyünket. Hogyha valakinek nincs meg Tom Hiddleston, hát a Marvel filmekben Thor féltestvérét, Lokit játszotta ő, sőt, saját sorozata is volt, de más filmekből és sorozatokból ismerős lehet. Ha nincs meg, akkor keressenek rá nyugodtan, de ez egyébként tényleg nagy élmény lehetett. Nem is ti mentetek oda hozzá, hanem ő jött oda hozzátok szinte kényszerből, és még süteményt is kaptatok tőle. Nagyon szépen köszönjük, és ilyen történetekkel megyünk tovább a zenék után is. Volt már kivételes élményben része? Ha igen, küldj el nekünk 0635 92 92 5-ös.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: Volt már kivételes élményben része? Ez a Cegdét hangja mai kérdése, ami már ismerős lehet, és még bent maradt üzeneteink is vannak az előző két adásból, de most már ebben a blogban újak is érkeznek, úgyhogy mindenképp figyeljen, aki most írt üzenetet, vagy aki még nem írt, de szeretne, az megteheti a 0635-92-95-ös SMS számon. Diákként nyári alkalmi munka keretében végeztünk haverral gépek karbantartását a városi hulladékgazdálkodási telephelyen, mert a szerződésben álló cégeknek nem volt türelme vagy kapacitása rá. Így jutottunk be a városi szeméttelepre, elmondhatatlanul nyomasztó volt az a sok szemét, plüss, lemez, bármi kidobva és halomba rakva. Látva, hogy válogatják a hulladékot és ahogy komposztálják a biohulladékot. Ugyancsak érdekes, de kevésbé vidám volt, hogy a városi krematóriumba is bejutottam így. Az ottani dolgozó jó kedvében volt, és megmutatta, hogy zajlik egy hamvasztás, hogy működik a berendezés, mennyi minden implantátum van egy emberben, mi történik a nem elhamvadó részeinkkel, és hogy férünk bele egy urnába a folyamat végén. Láttam élőben egy testet hamvadni, és láttam egy másik testet, aki sorban állt. Láttam azt, hogy az út végén milyen rutin folyamaton esik át mindenki. Hát ugye nem mindenki, mert valaki a temetést választja, bár én egyébként valamiért azt gondolom, hogy hamvasztás párti vagyok inkább, ha majd egyszer sor kerül erre, remélem még nem mostanság lesz. Nagyon durva, amikor még olyan szeméttelepek voltak, a gyerekkoromban még voltak ilyenek, hogy tényleg csak így kihorták a város szélére, akkor én is jártam kint egyszer, és hát az is megrendítő volt, de egy ilyen tényleg egy fővárosi szeméttelep, az milyen durva lehet, a krematóriumról meg hát szerintem ne is beszéljünk. Nagyon durva téma, de kivételes élmény, ez minden esetre tény, úgyhogy köszönjük Zsombornak, hogy elküldte nekünk ezt az élményét. Sziget nagy színpadon álltam a Hinterlandnál, azaz oldalt, onnan láttam a 10.000-es tömeget a koncerten. Sok celebet ismerek a munkám miatt, de ezt nem sorolhatom fel. MNB logisztikai raktárában az orrom előtt tolták el az 5 milliárd cash-t tartalmazó rekeszeket, de az elosztóban maga a cash is látszódott, olyan 250 millió volt kiterítve. Fura mód szorongás jött rám ennek láttán, plusz egy légtérben voltam egy oxigén csökkentett raktárban, kb. 200 milliárd forinttal. Hát ezek is nagyon durva összegek. Igen, valószínűleg a bankhoz lehet közöd, nem lepődnék meg, és hát igen, ilyenkor azért olyan mennyiségű, elképzelhetetlen nagyságrendű pénzekkel van testközelben az ember, hogy az biztos, hogy különleges élmény. Köszönjük szépen ezt az üzenetet is, lássuk, mi van még. Én nem érzem különlegesnek, mert csak egy munka, de sok nagy gyárat terveztem és bemehetek olyan üzemi területekre, ahol kevesen léphetnek be. Ismerek minden helyiséget, a rendszereket, én gondolom ki, hogy mi, hol legyen és hogyan. Ha valami nem tetszik, akkor az építészek átraknak egy falat, vagy kérek egy új helyiséget. Aztán megépítik a gondolataimat sok 10-100 emberrel hónapok, évek alatt, majd használatba veszik az átlag dolgozók, akik kapnak egy belépőkártyát, és lehet, hogy a napi 8 órájuk abból áll majd, hogy a bejárat az öltözőjük és a munkaasztaluk között mozoghatnak csak egész nap kamerákkal megfigyelve. Ő sem írt nevet, ez a kedves hallgató, de igen, ez is mindenképpen elég érdekes munka, és emiatt elég érdekes helyekre juthatsz be. Köszönjük a választ, és hogyha ön is elküldené, 0635-92-95-ös.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. Kérdezel?

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Közelítünk az első óra végéhez, kedves hallgatók, a Ceglét hangját hallhatják, de ne aggódjanak, egy teljes következő óra a rendelkezésünkre áll. Volt már kivételes élményben része egy ismerős kérdés, de új válaszokkal, úgyhogy mindenki figyeljen, mert rengeteg olyan válaszunk van, már az újak közül, akik most érkeztek, amik izgalmasak lesznek, úgyhogy csak hegyezni a füleket. Elég menő, én IT-ban dolgozom, szóval max szervertermekbe jutok be néha, de mindig is érdekeltek az ipari létesítmények, ahol sok-sok cső meg kábel fut. Egyszer voltam egy működő izocukorgyárban, ahol bementünk egész mélyre a csövek közé. Egyszerre volt nagyon király és kicsit ijesztő, hogy némelyik cső tűzforró, némelyik szelepnél meg ki van írva, hogy vigyázz, kénsav, és ott mászkáltunk alatta, meg mellette. Ez is tök jó élmény, ezt Martinnak köszönhetjük és köszönjük is. Egy ismerősöm által sikerült egy egész hétre elmennem a Voltra. Önkéntes munkát végeztem, 16 éves voltam, de 18 éven felülieknek szóló belépőt kaptam, örök élmény a mai napig. Egy időben kijártunk Novarokra guberálni sört és társait, sikerült egy fekete szalaggal a kezünkön elvegyülni és hozzákapcsolódtunk egy társasághoz. Kár, hogy az utolsó napon csak, de így is nagyon jó buli volt. Egyébként, hogyha van egy kis élelmesség az emberben, akkor nagyon sok ilyet be lehet húzni, meg az sem árt egyébként, hogyha valaki mondjuk egy rádióban dolgozik, mert akkor egy-két ilyen fesztiválra bejuthat egészen jó körökre. A legelső adásban, amikor ezzel a témával foglalkoztunk, meséltem ilyen élményeket, hát aki lemaradt, az most magára vessen. Kisfalusi lányként, ezt nem én írom, hanem az üzenet küldő, kisfalusi lányként Budapesten töltöttük az augusztus 20-ai ünnepséget, talán 8-9 éves lehettem. Egy távolabbi családtag, az egyik Dunán lévő hajó tulajdonosa, így szinte csak mi kerülhettünk fel anyukámmal és tesómmal. Csak arra emlékszek, hogy teljesen megbabonázva néztem, hogy mennyi ember van az utcákon, zászlókkal, megrögzülten integettem és unlimited kólát kaptam. Hajón előtte sosem voltam, akkor teljesen beleszerettem. Nem a legnagyobb villantás, de nekem egy örökre szóló élmény volt. Hát szerintem igen, amikor az ember az életében egy igazán nagy tömeggel találkozik, mindegy, hogy miért vannak ott, legyen ez egy Forma 1-es verseny, egy augusztus 20-a, vagy valamilyen tüntetés, vagy bármi, akkor azért ez meg tudja dombantani az ember szívét, hogy ennyi ember egy valami miatt ott összegyűlik. Szóval mindenképpen köszönjük Júliának az üzenetet, és már megyünk is tovább. Volt egy nagyon-nagyon távoli, gazdag rokonom, akivel volt egy közös haverunk, aki mindkettőnkkel jóba volt, mi nem igazán tartottuk a kapcsolatot, pont akkor vett egy jaktot Horvátország déli részénél, és meggyőzte a haver, hogy menjünk el így együtt nyaralni. Beültünk a Merci AMG-be, tető leengedve végigmentünk 220-szal az autópályán, majd a jakton aludtunk, grilleztünk, hajókáztunk, tengerparti éttermekben ettünk, eszméletlen volt. Már csak ezt az életmódot is felfogni, hogy valaki így él. Ez volt életem első igazi külföldi nyaralása, 18-19 éves lehettem. Ilyenben is volt részem, nem igazán közeli ismerős volt, de egy ismerősnek az ismerőse egyszer elvitt jaktozni, pont Horvátországban, és nagyon-nagyon komoly volt, még csak azt sem tudtam, tehát nem tudtam, hogy felvenni a ritmust, hogy kéne öltöznöm egy ilyen eseményre, vagy ilyesmi, vagy egyáltalán ki fognak-e nézni miatta, mert nem tudom, hogy mi ott a trendi, úgyhogy nagyon furcsán éreztem magam, de jó élmény volt, ez tény. Kedves hallgatók, a következő órában is ez lesz a kérdésünk, és vannak válaszaink bőven, de hogyha ön is megírná, megteheti a 0635-925-925-re, hogy volt-e már valamilyen kivételes élményben része. A hírek és a zene után folytatjuk.
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. A jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. Felújították és újra szentelték a 100 éves rákospalotai zsinagógát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felmondja a kormánya 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncesziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A Fidesz közleményében arra emlékeztetett, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként. Magyar Péter pedig augusztustól volt a Magyar Közút igazgatóság tagja. Az autópálya koncesszióról szóló szerződés májusi aláírásakor ugyanakkor egyikük sem töltötte még be az ellenzéki párt által jelzett pozíciót. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Titkárság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csak nem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Felújították és újra szentelték a 100 éves rákospalotai zsinagógát. A szakrális teret új tóratekercsel szentelték fel, az épületet több mint 60 évig az Országos Széchenyi Könyvtár zárt könyv és térkép raktáraként használták. A régi Fóti úton álló neoklasszicista és art deco stílusú zsinagóga Fejt Mihály tervei alapján épült. Az elmúlt években öt zsinagóga

0: Zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, miközben új zsinagógákat és közösségi helyeket is létrehoztak.
1: Az időjárásról.
0: Derült idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Cegléd hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. Még egy szűk 60 percünk maradt arra, hogy én kérdezzek önöktől, önök meg válaszoljanak, de a kérdés ugyanaz, mint az első órában, meg már korábbi adásokban is. Volt már kivételes élményben része, csak úgy záporoznak a VIP élmények, és nagyon örülök ennek, úgyhogy mindjárt rá is térünk, de hogyha ön is elküldené, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu címen. Mindenki számára elérhetetlenné vált élményben volt részem, Michael Schumacherrel van egy ölelkezős fotóm a fénykorából, én még nagyon fiatalka voltam, 2000-es évek eleje. Hát irigyellek, azt kell, hogy mondjam, és tényleg, hát nem tudjuk, hogy Schumacherrel mi van pontosan, van-e valami vele egyáltalán, de valószínűleg van még vele valami, csak hát nem tudunk az egészségi állapotáról sok mindent, viszont ilyen kép már nem fog készülni, ez szinte biztos, büszke lehetsz rá, hogy ez összejött. 2005-ben nyitott meg Balatonfüreden az Aquapark, és azt mondták anyának, hogy lehet menni a megnyitóra csak úgy. Mi az apukámmal és a húgommal elmentünk, a bejáratnál kérdezték apa vezetéknevét, közölték, hogy ilyen név nincsen a listán, ezért elindultunk ki a parkoló felé. Jött egy hölgy és a férje, akitől apa megkérdezte, hogy nem lehetne mégis valahogy bemenni, mire a hölgy megmondta a nevét, és hogy nyugodtan hivatkozzunk rá. A bejáratnál másik pulthoz álltunk, megkaptuk a karszalagot, amin ital meg étel kupon is volt. Hálásunk vagyunk a hölgynek, mert ez egy privát megnyitó volt. Hát igen, itt alapból úgy indul a sztori, hogy valaki félrevezetett, nem téged, anyukádat vezette félre, mert hogy mindenki jöhet-mehet. Ugye, hát alapból azért nehezen elképzelhető ez, mert hogyha mindenki jöhet-mehet, akkor rengetegen jönnének. Tehát azt nem tudná kezelni az Aquapark, mert mindenki be akarna menni megnézni. Tehát ebből lehetett volna gondolni talán, hogy privát megnyitó lesz. Arra viszont így megkaptátok a jegyet szerencsésen, ami tök jó dolog, és nagyon szépen köszönjük Zsófinak az üzenetet. Hangosítottam az arénában. 2003 magasságában, jó, nem sokat, meg épp csak helyettesítettem pár percre a hangembert, és csak egy szünetbeli felkonf erejéig. Az ő segítője jobb keze voltam alapvetően, így egy 48 óra alatt részt vettem egy alkalommal az építésben, lebonyolításban és bontásban az arénában, és rengeteget tanultam ebből. Például ez egy olyan alkalom volt, amikor láttam valakit használni a trigonometrikus függvényeket, a gerendák terhelését számolták ki vele. Na, és akkor ilyenkor gondolkodik az ember, hogy lehet, hogy mégiscsak van értelme megtanulni azt a matekot, fizikát vagy akármit, de gondolom, hogy akinek tényleg hasznára válik az a tudás az életben, az azért foglalkozik vele aktívan. Szóval ilyen szempontból mégsem annyira biztos, hogy ez így van, de mindegy, nehéz ezt megmondani. Tehát volt a kivételes élményben része, ezt kérdezzük, és a válasz így indul, igen. 1999-ben a vonaton hagytam az útlevelemet, Bécsből jövet. Benne volt az amerikai vízumom, amit akkor nagyon ritkán adtak. Bejelentettem a rendőrségen, teljesen magam alatt voltam, megmagyarázhatatlan módon, mintha mi se történt volna, pakolgattam a bőröndömbe. 2 hét volt az utazásig, pénteki napon indult a gép, csütörtökön realizálódott bennem, hogy sehova nem fogok repülni. Gondoltam, kezdek kipakolni, amikor csöngettek. A postás jött, a rendőrségtől hozta az útlevelemet délután 5-kor. Írja nekünk Márk, és igen, ez tényleg nagy mázli, hogy egy nappal az utazás előtt visszakapod ezt a lehetőséget. Velem is történt már ilyen elhagyás, autó tetején is hagytam, máshol is sikerült, már telefon moziban vesztettem el, az ember tanul belőle, és hát reméljük, hogy te is tanultál meg, hogy jó volt utána az utazás. Kedves hallgatók, volt-e kivételes élményben része? Ha igen, és elküldené nekünk 0635 92 92-t, mindjárt jövünk. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: VIP, azaz kivételes élmények itt a Ceglét hangjában, jönnek az üzenetek, de hogyha ön is elküldené 0635 92 92-ös. Kb. 15 éve történt velem Indiában, a Himalájában, a Spiti régióban, ha így ejtik. Ez egy elég távoli, félreeső hely, Tibettel határos. Egy magashegyi sivatag, a falvak 3-4 ezer méteren vannak, nagyon ritkán lakott, túrázni voltam, picit elszámoltam magam, messze voltam a falutól, ahol megszálltam. Kezdett rámesteledni, viszont volt a közelben egy buddhista kolostor a semmi közepén, ahová bekéreckedtem. A szerzetesek jó fejek voltak, együtt vacsoráztunk, adtak egy ágyat, hajnalban meg rázogattak, hogy menjek velük a reggeli imára. Közben kaptam reggelit, volt egy kis szünet a pudzsa közepén, akkor ettünk meg teáztunk. A tejájú sós, jagtejjel és vajjal isszák, elég furcsa elsőre. Ja, és macskáig is voltak. Nem gondolom, hogy elérhetetlen élmény, de szerintem nem is hétköznapi. De én azt gondolom, hogy ez így egyben ez a sztori, ez nagyon is elérhetetlen. Már úgy értem, hogy persze, hogyha valakinek ez a célja, meg tudja csinálni. De 3-4 ezer méteren Tibet határán falvakat látogatni amúgy sem egy mindennapi élmény. De hogy még be is fogadnak a szerzetesek, akikkel együtt eszel, iszol, szerintem ez így nagyon is egyedi, és nagyon köszönjük Teklának, hogy elküldte nekünk ezt a sztorit. A munkám miatt sajnos, vagy nem sajnos, belátok a színfalak mögé. Egyfelől ott van a nyomor görcsös része, smúzolás az elittel a legfenszibb helyeken, amit sokszor csak összeszorított foggal csinálok végig, másfelől viszont ugyanez a meló nyitja meg az ajtót a legjobb backstage-ekbe, fesztiválokra, itthon és külföldön, vagy akár a Forma 1-re. Kicsit skizofrén állapot, de elég durva a kontraszt. Ezt Milántól kaptuk, és egy másik üzenet Marcsitól. Anyukám operaénekes, ezért kb. Az összes ilyen komoly zenei színház per hangversenyterem backstage-ében voltam, opera, műpa, erkel, stb. Nem biztos, hogy sok embert érdekel, de külsősöket nem nagyon engednek be. Hát azért ez komoly, engem érdekelne. Én most nem olyan régen a Magyar Zeneházának voltam a nagy koncerttermében, ahol egyébként egy ilyen zenés színházi darabot néztünk meg, és nekem nagyon bejött az egész. Én az előadás kezdete előtt kb. 15 perccel már bennültem a párommal, és én csak úgy elnézegettem, hogy hogy van itt a hangszigetelést, hogy oldják meg, milyen díszítő elemek vannak, hogy áll össze az egész. Nekem nagyon érdekes volt, ez is biztos az lenne, meg szerintem sokaknak. Valószínűleg másnak ez nem jelentene sokat, de amikor csináltam a körmös sulit vizsga előtt, kaptunk az egyik híres márkától tiszteletjegyet a Beauty Expo-ra, majd felajánlottak, hogy a staff része lehetünk, így bejutottunk az Influ öltözőbe, ahol a szakma a legnagyobb neveivel találkozhattunk. Számomra a szakma szerelmeseként ez hatalmas élmény volt, nem mellesleg a munkánkért, meg a levásárolt összegekért is, amit kaptunk. Többségében a versenyen segítkeztünk, de ugyanúgy megnézhettük a kiállítókat is. Jókor voltam jó helyen, csak a mi osztályunk részesülhetett benne. És mi pontosan ilyen sztorikra vágyunk, kedves hallgatók, hogyha bármi van, önnek is nyugodtan küldje el a 0635 92 92-re. Mindjárt jövünk vissza.
1: Következzen egy friss

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron a Ferihegyen, 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat a hétvégén a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt négy régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A háborút ellenző liberális Jabloko párt például nem került fel a szavazólapra, miután a legfelsőbb bíróság törölte a párt szövetségi listáját.
0: Az időjárásról.
1: Derült idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: része? Ha igen, és van kedve, küldje el nekünk, szerencsére sokaknak volt már kedve. Annyira válaszunk van, kedves hallgatók, hogy lehet, hogy még egy folytatást megér ez a műsor. Ez már a harmadik rész, bármilyen meglepő is. Sokat foglalkoztunk ezzel, és még mindig vannak válaszaink, úgyhogy nem is húzom az időt. Felléptünk a holland királynő előtt, és valahogy odakeveredtünk mellé a lépcsőre, ahol nem szabadott volna lennünk. Mosolygott, mi földig hajoltunk, és félreálltunk, amennyire csak lehetett. Washingtonban volt egy ebéd, ahol hírhedt politikusokkal ebédeltem együtt, kizárólag akkori barátnőm miatt, nagyon szűk körben, normálisabb volt, mint tévében bármikor. David Copperfield közelről is ugyanolyan volt, mint a tévében, a tolmácsa miatt kerülhettem közel hozzá. Hát azért ez egyből három élmény, úgyhogy köszönjük szépen Ferencnek, aki elküldte nekünk. És még egy rövid üzenet, ez viszont név nélkül jött, testközelből láttam Vilmos Herceget 2007 nyarán. Ez is biztos nagy élmény volt, aztán megyünk tovább. Még a Covid előtt New Yorkban látogatta meg egy barátom, az ő egyik barátja hivatalos volt egy rendezvényre, amit egy akkor kb. 22 millió USDT-ről lakásban, tehát amerikai dollártérő lakásban rendeztek meg, és elhívott minket is. Abszolút nem így szoktak oda bekerülni az emberek, illusztris társaság volt, New York ingatlanosainak a krémje, nyilván kilógtunk, de a fenét nem érdekelte. A lakás eladása volt felkészítve már, homestage-elve, közvetlen a Central Park mellett, sokadik emeleten, teljes panorámával a parkra, fantasztikus volt. Nem vágyom arra az életre, de érdekes volt látni a portaszolgálat minőségét, a dekortárgyak értékét, a felszolgálókat, az ételeket és a különleges lakás illatosítókat, stb. Ez is nagy élmény lehetett, nagyon szépen köszönjük Katalinnak. Aztán elhívott egy barátnőm egy promóciós kisfilm forgatására statisztának. Úgy alakult, hogy helyben kiválasztottak a főszerepre, nem is tudtuk, hogy szereplőket is keresnek. Ami azzal járt, hogy fel kellett utaznom vidékről Budapestre, végzős gimis voltam, ahol engem és a plusz egy főmet vendégül láttak egy nagy nevű hotelben ellátással egy hosszú hétvégére. A hétvége folyamán pedig részt kellett vennem egy háromnapos nemzetközi eseményen, és mint a promófilm összes főszereplőjének kétszer fel is kellett lépnem, amit több magyar és külföldi csatorna közvetített élőben, mintha álom lett volna, közben borzasztóan izgultam azért, írja nekünk Emese, és ez is nagyon jó sztori, nem csodálkozom, hogy izgultál, főleg, hogy egy castingra statisztának mentél el, aztán ez lett belőle. Egy rövid üzenet még, egyszer a Balaton Soundon egy csaj, akivel korábban volt egy egyészakás kapcsolatom, felvitt Sven Fate-hez a DJ pult mögé, és napkeltéig ott bulisztunk velük. Nem voltunk ott, csak kb. 15-en, de azért maradandó élmény volt. Na, hát Sven Fate mögött én is szívesen bulisztam volna. James Abélával többször sikerült itt találkoznom, én ugye a Szigeti Petivel, aki Dandy vagy Peter McTow néven is zenél a True Sounds csapatában, egészen jóba vagyok, és nagy James Abéla fan voltam már akkoriban is, és ő azt hiszem, hogy két alkalommal is bevitt engem a backstage-be. Gyakorlatilag ahhoz Abéla zenélt, nekem mögé sikerült beállnom, és egyszer pacsisztunk is. Többször is pacsisztunk már bulikban, de így ennyire közel és szándékosan csak egyetlen egyszer, és egyszer egy másik bulin, egy hajós bulin, meg a pólómat dicsérte meg Zabéla, úgyhogy ezek nekem jó élmények. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt az üzenetet is. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajövünk, tartsanak fel.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
2: And feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Judit.
1: Kivételes élményekről volt szó a mai adásban, kedves hallgatók, már nem első alkalommal foglalkoztunk ezzel a témával, de a Ceglét hangja most sem fejezi be még ezt a témát, mert maradt annyi üzenetünk, hogy egy újabb adásba belekezdjünk majd ezzel a témával. Ma amennyit tudunk, lezárunk és kipipálunk, de újra vissza fog térni ez a téma, szóval, hogyha valaki nem hallotta a saját üzenetét, ne aggódjon, egy másik alkalommal sort kerítünk rá, nem holnap, mert holnap egy új témával jövünk, de előbb-utóbb majd jön. 2000-es évek elején, azt hiszem, szakközép negyedikben haveromék osztálya ment Spanyolországba. Buszos nyaralásra és lehetett menni külsősnek is. Én is elmentem velük. Odauton kb. Hajnali 2-kor a buszsofőr felcsapta a villanyt a buszon és közölte, hogy akkor most megállunk kicsit Monte Carlóban. Senki nem tudott erről a kitérőről. Úgy jártuk végig a város gyalog, hogy rajtunk kívül kb. Összesen 10 embert haláltunk az utcákon. A világ egyik leghíresebb városában. Szuper nagy élmény volt. Az egyik barátom a magyar autópálya kezelőnél volt IT-s. 10 plusz évvel ezelőtt azt kaptam tőle 33. születésnapomra, hogy elkérte a kulcsot a Megyeri Hídhoz, és konkrétan felmehettünk a tetejére, illetve le a pillér lábaihoz is. Ezt Robert küldte nekünk, és hát tényleg nagy élmény lehetett. Nagyon szépen köszönjük. Még két üzenetünk van. Én gyerekként fél évig éltem Líbiában. Ez még a Kadafi rendszerben volt a 90-es években, Tripoltól elég messze, vidéken, a sivatagban. Akkoriban sok magyar dolgozott ott, mert egy vegyipari létesítményt kellett beüzemelni, és a szülővárosomból nagyon sokan kimentek. Sajnos elég kicsi voltam, de arra máig emlékszem, hogy végtelenül kedvesek voltak az emberek, pedig egy vak hangot nem beszéltünk se arabul, se angolul. Fantasztikus élmény volt, hogy skorpiók szaladgáltak omokban, a kerti pálmafán kaméleon lakott, a fatörzsében meg kígyók fészkeltek. Előtte a legexotikusabb állat, amit láttam, az a szamár volt. És a tenger. Azóta is azt a tengerpart élményt keresem, ameddig a szemmel lát sehol senki, se épületek, se emberek, csak a természet. Varázslatos volt gyerekként így látni először a tengert. Tibor üzenetét olvastam föl, nekem azért nem lett volna annyira mókás, még a kameleon esetleg, de a skorpió és a kígyó az annyira nem hiányzott volna. Viszont örülök, hogy neked ennyire tetszett, és nagyon szépen köszönjük az üzenetet. És végül a mai utolsó, két barátommal autós hétvégét tartottunk. Stuttgartban kezdtünk, a Porsche Múzeumban, egy hosszú út után fáradtan, de csillogó szemekkel néztük az autókat, az egyik ott dolgozó valamiért szóba elegyedett velünk. Mutogattuk neki az autóinkat, ő is mesélt a saját a hobbi autójáról, végül beülhettünk pár kiállított versenyautóba is, nagy királyvaság volt. Megköszöntük, ment tovább, majd 15 perc múlva látványosan sietett felénk, hogy már jó ideje minket keres, azonnal menjünk vele. Kiderül, hogy a gyárlátogatásra páran nem jöttek el, és a helyükre ingyen bevinne minket. Nagyon jó forma volt, és nagyon frankó programot kaptunk. Nem is indulhatott volna jobban a hétvége, utána másnap Merci Múzeum, utolsó nap pedig Nordschleife. Igazi autós zarándokút lett belőle. Ezt pedig Istvántól kaptuk, és neki is nagyon köszönjük, és mindenkinek, aki velünk tartott, vagy üzenetet küldött, és köszönöm a megtisztelő figyelmet is. Most pedig búcsúzik a Ceglét hangja, és egyben Vörös Nándi is, holnap egy új témával jövök, és maradjanak addig is a Ceglét rádióval. A viszonthallásra!

Kitartott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötét, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg remek hétvégét. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez este 6-ig, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Már is mutatom, hogy mivel indul a jó reggelt Cegléd.

0: vele még egyszer, mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkarság@petratrans.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglin Rádióban!
4: Késő nyárias idővel ér véget a hét. Tüntetést tartottak a miniszterelnökség épülete előtt a szociális ágazat dolgozói. Új országos zöld hatóság jön létre. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Tűz volt este egy karcagi autókereskedés telephelyén. A helyszínen először egy furgon égett, majd a lángok átterjedtek az abroncsokat tároló faházra és három másik autóra. A tűzoltók megfékezték a lángokat. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncesziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Még a hónap végén bejelentik, hogy melyik négy üggyel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A felhívás a kormány weboldalán érhető el, a jelentkezéseket jövő péntekig várják. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét is, a járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBIH pedig további hatásköröket kap. Átadták a Mórahalmi Nagyszéksóstónál épült látogatóközpontot és gólyamenedék házat. Az épületben interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, valamint a fokozottan védett növény- és állatfajokat. A csaknem 1,5 milliárd forintos beruházást az Európai Unió támogatta.
2: Az időjárásról.
4: Többnyire derült az ég, csak elszórtan vannak fátyolfelhők. Délnyugaton záporok, zivatarok kialakulhatnak. Mindenütt sok lesz a napsütés. Napközben 24-29 fok várható.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Mindenhol duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk természetesen a Cegédia kedvenc dalaival, fontos hasznos infókkal, lapszemlével, programajánlóval, a csillagok üzeneteivel, délután pedig kezdődik hétfőigi válogatásunk 12 óra után nem sokkal. A mikrofonnál este 6-ig pedig Süveges András. Tartsanak tehát velem!
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegédia!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd város önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönik.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedvenc közös ismerőseivel, előtatva mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesebb felhőzet növekedés, de számottevő csapadék estig nem várható. Északon északkeleten megélénkülhet a nyugati-délnyugati szél, hajnalra 5 és 15 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn egy hideg front érkezik, többfelé megerősödő, néha viharossá fokozódó északnyugati széllel. A front gyorsan átrobog felettünk, csak átmenetileg növekszik meg a felhőzet, és kisebb eső zápor csak helyenként alakulhat ki. Napközben 19 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Péntek című dal szólt az imént itt a 92-tön, de ne tessenek összekavarodni, ma szombat van. Meg most jönnek a legfrissebb információk itt a Jó reggel Ceglédben, aztán én vissza a dalokkal, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Késő nyárias idővel ér véget a hét. Tüntetést tartottak a miniszterelnökség épülete előtt a szociális ágazat dolgozói. Új országos zöld hatóság jön létre. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Tűz volt este egy karcagi autókereskedés telephelyén. A helyszínen először egy furgon égett, majd a lángok átterjedtek az abroncsokat tároló faházra és három másik autóra. A tűzoltók megfékezték a lángokat. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncesziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Még a hónap végén bejelentik, hogy melyik négy üggyel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A felhívás a kormány weboldalán érhető el, a jelentkezéseket jövő péntekig várják. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét is, a járási feladatokat megyei szintre szervezik, a Nébih pedig további hatásköröket kap. Átadták a Mórahalmi Nagyszéksóstónál épült látogatóközpontot és gólyamenedék házat. Az épületben interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, valamint a fokozottan védett növény- és állatfajokat. A csaknem 1,5 milliárd forintos beruházást az Európai Unió támogatta.
1: Az időjárásról.
2: Többnyire derült az ég, csak elszórtan vannak fátyol felhők. Délnyugaton záporok, zivatarok kialakulhatnak. Mindenütt sok lesz a napsütés. Napközben 24-29 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este hati kisebb-nagyobb megszakításokkal. Most folytatjuk dalokkal, jön többek között Rácz Gergő Orsóvai Renivel, Azaria Dessel, Damian a David pedig Tylával és Neil Rogers-szel. Maradjanak velem, hiszen nem sokára programokat is ajánlok.
1: Jó reggelt, Cegli!

0: Mély információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovak keresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatárs. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 20-án különleges hagyományőrző programokkal várják a családokat a Tápió Szent Mártoni Kincsem Lovas Parkban. A kezdés 9 óra. A nap folyamán többek között közös dobolás, népdalkör, mesem mondás, citerazene, ősi hangszerek bemutatója, dobcsapat és karakürt koncert is színesíti a programot. A jurtákban egész nap kézműves foglalkozások, rovásírásos gyermekprogramok és különböző bemutatók várják az érdeklődőket, valamint megtekinthető a Skiták régen, Skiták ma vándorkiállítás is. Tartalmas családi nap hagyományokkal, zenével, kézművességgel és közösségi élményekkel. A rendezvény látogatása díjmentes, a Kincsem Lovas Park azonban belépő díjas. Mindenkit várnak szeretettel, tehát szeptember 20-án a Tápió Szent Mártoni Kincsem Lovas Parkban. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. Azonnal játszom a Turn the Lights Off című közös ismerőst. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk.

0: Igen, pontosabban a Girosz pont.
1: Igen, Girosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög giroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon giroszan, nagyon gyorsan.
2: Nézd már, pont itt vagyunk a Girosz-pontnál. Bemegyünk?
0: Pont mi nem mennénk be.
3: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Késő nyárias idővel ér véget a hét. Azonnali béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Míg a hónap végén bejelentik, hogy melyik négy üggyel kezdi meg a munkáját, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A felhívás a kormány weboldalán érhető el, a jelentkezéseket jövő péntekig várják. Új országos zöldhatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét is. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉPIH pedig további hatásköröket kap. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Október 2-áig Szent Lőrinc és Pécs között a vonatok többsége helyett pótlóbuszok közlekednek. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sínt cserélnek, megtisztítják a vízzel vezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat is végeznek.
4: Az időjárásról.
5: Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délelőtt a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. Napközben 24-29, késő este 16-22 fok várható.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Folytatjuk dalokkal, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, hamarosan pedig a lapszemlének köszönhetően visszatekintünk az elmúlt pár napra, megnézzük egészen pontosan, hogy mi történt celeb testvéreinkkel. Maradjanak velem ezért is!
1: Jó reggelt, Ceglédia!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borosonline.hu felülettel. Megható pillanatokat tartogatott a Fan VIP pénteki adás. A német Kristóf ugyanis egészen különleges kapcsolatot alakított ki a farm egyik négylábú lakójával. A színész számára a csacsi nem csupán egy állat, hanem édesapja emlékének fontos őrzője lett. Hát ezt inkább bizarnak nevezném, mint meghatónak, no de mindegy. A sárga csapat tagjai a reggeli teendő közben többek között a tehén fejés során beszélgettek arról, hogy a szamár tulajdonképpen mindenki szívéhez közel került. Dérhány azonban elárulta Lunának és Kriston Péternek, hogy Kristóf esetében ennél jóval többről van szó. Kristóf frankon úgy érzi, hogy az apukája szemét látja a csacsiban, mondta Dérhány Lunának és Kriston Péternek. A színész később a kamerák előtt is megosztotta, miért lett számára ennyire fontos a farm élő állat. Miközben édesapjáról beszélt, láthatóan egyre nehezebben tudta visszatartani a könnyeit. Számomra nagyon fontos az, amit sokan én időnek hívnak, amikor magában van az ember. Én sosem úgy élem meg, hogy egyedül vagyok, hanem mindig úgy élem meg, hogy vagy a jó Istennel beszélgethetek, vagy elsősorban édesapámmal, csuklott el a hangja. Kristóf ezt követően a szamárhoz ment, beszélgetett vele, majd sírva átölelte. Dérhenén kívül azonban csak kevesen értették meg ezt a különleges kötődést Kristóf és a szamár között. Már bocsánat, hogy nevetek rajta, de hát no. Van egy ilyen érzése apukájának, a beceneve is csacsi volt, magyarázta tovább Lunáéknak Dérheni. Heni szerint a színész számára a farmon élő állat valóságos menedékké vált, ahol kimondhatja mindazt, ami benne van. Mondjuk nem tudom, hogy mit tud vele megbeszélni, de ez biztos, hogy Kristóf ott ventillál, az a szentélye, folytatta Heni. Kristóf számára azonban ennél is mélyebb jelentése van a történetnek, egy gyermekkori emlék ugyanis még szorosabbá teszi a kapcsolatot közte és a csacsi között. Egy gyerekkori kedvenc mesém, amit mindig apukám mesélt nekem lefekvéskor, annak a főhős egy szamárka volt, és amikor beléptem a farmra és először megláttam ezt a szamárkát, ez egy olyan üzenetértékű dolog volt, olyan volt, mintha itt lenne apukám és ő folyamatosan segítene, mondta a könnyeivel küzde Kristóf. A színész ezeket az érzéseit Dérheninek mondta el, akinek egyedül beszélt arról, mit jelent számára a csacsi jelenléte. A borsonline.hu oldal ezzel a sztorival is

0: let me hear you. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével, mégpedig a blik.hu oldalal. Hazánk egyik legnagyobb fiatal sztárja, Marics Peti. A Valmar és a tévészereplései, például a Megasztár zsűri tagsága, valamint a Hogyan tudnék élni nélküled című film olyan magasságból repítette a népszerűségét, melyre még világsztárok is irigykedhetnének. Hát mondjuk az barokkos túlzás. A sikere nem meglepő, az már annál inkább, hogy középkorú nők is vágynak arra, hogy a TV2 tehetség kutatója révén személyesen megismerhessék, vagy akár meg is tapogathassák Marics Pétert. Eddig úgy gondolta az ember, hogy az Úristen című sláger elegekbe emelkedő fiatalember elsősorban a tini lányok kedvence, ám a Megasztár idei évada erre alaposan rátszáfolt. A TV2 tehetség kutatójának legutóbbi adásában ugyanis egymást érik a középkorú hölgyek, akik láthatóan megőrülnek érte, és inkább Marics Peti miatt vágtak bele a Megasztár kalandba, semmit azért, hogy tovább jussanak. Ő a fiatalkora ellenére nagyon sok tapasztalatot szerzett, és szeretném, ha ezeket a tapasztalatokat átadná, árult el a terveit a 49 éves Gyöngyi, akit egy nála idősebb jelentkező követett, aki nem csinált titkot abból, hogy kifejezetten tetszik neki az énekes. Megértem, hogy miért vannak odaérte a tini lányok, jóképű fiatalember, mosolygott el az 57 éves szőlősi Istvánné, aki meglepő ajánlatot tett Marics Petinek. Én Petit nagyon szeretném megmasszírozni, hangzott el a mondat, melyet az énekes és a stúdió közönség és kikerekedett szemmel fogadott. Az énekes végül engedett a kérésnek, bár az arcán látszott, hogy nyugodtan tovább tudott volna élni anélkül, hogy ebben az élményben része van, de ez a jelenet sem készítette fel Petit arra, ami ezután következett. Az 51 éves napsugár Anna ugyanis mindent bevetett, hogy ne csak a zsűri egészétől, hanem kifejezetten a fiatalembertől kapjon egy esélyt. Nem vagyok nyitott az ismerkedésre, de neki adnék egy esélyt, jelentette ki a jelentkező, aki a szexi tánca közben kis híján megrontott a Maricsot ábrázoló életnagyságú kartonfigurát, de ez semmi volt ahhoz képest, amit a stúdióban művelt, ott ugyanis egyenesen meglovagolta a zsűri tagot, persze a tini rajongók sem hiányoztak a sorból. Marics Peti miatt jelentkeztem a Megasztárba, és a háttérképem is ő, és a szobám fele is ki van plakátolva, vele árult el a 17 éves Kitty, aki egy Valmar feliratú pulcsiban érkezett, Marics Peti ábrázoló bögréből ivott, és még az előtérben látható papírmasé énekessel is szelfizett, majd annyira zavarba jött, amikor végre szemtől szembe került az idójával, hogy alig bírt elmondani egy mondatot. Az élmények láthatóan nyomot hagytak Marics Petiben, aki röviden és elképedve csak ennyit reagált: én a mai napig nem tudom ezt felfogni, durva, hogy ilyen szinten tudnak rajongani. A blik.hu oldal velük is foglalkozik.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: útját.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
1: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt, Ceglédet a reklámok után folytatjuk a friss infókkal, remélem velem tartanak, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
6: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
7: Késő nyárias idővel ér véget a hét. Azonnali béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncesziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Míg a hónap végén bejelentik, hogy melyik négy üggyel kezdi meg a munkáját, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A felhívás a kormány weboldalán érhető el, a jelentkezéseket jövő péntekig várják. Új országos zöldhatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét is. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a népi pedig további hatásköröket kap. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Október 2-áig Szentlőrinc és Pécs között a vonatok többsége helyett pótlóbuszok közlekednek. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sínt cserélnek, megtisztítják a vízzel vezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat is végeznek.
6: Az időjárásról.
7: Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délelőtt a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. Napközben 24-29, késő este 16-22 fok várható.
6: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek! Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban folytatjuk dalokkal, hamarosan programajánlóval és időjárás jelentéssel, ezért is tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arzész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatárs. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 20-án különleges hagyományőrző programokkal várják a családokat a Tápióczentmártoni Kincsem Lovas Parkban. A kezdés 9 óra. A nap folyamán többek között közös dobolás, népdalkör, mese mondás, citerazene, ősi hangszerek bemutatója, dobcsapat és karakürt koncert is színesíti a programot. A jurtákban egész nap kézműves foglalkozások, rovásírásos gyermekprogramok és különböző bemutatók várják az érdeklődőket, valamint megtekinthető a Szkíták régen, Szkíták ma vándorkiállítás is. Tartalmas családi nap hagyományokkal, zenével, kézművességgel és közösségi élményekkel. A rendezvény látogatása díjmentes, a Kincsem Lovaspark azonban belépő díjas. Mindenkit várnak szeretettel, tehát szeptember 20-án a Tápióczentmártoni Kincsem Lovasparkban. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszín, tehát mondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig.
0: Ceglédi Rádió.

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesebb felhőzet növekedés, de számottevő csapadék estig nem várható. Északon északkeleten megélénkülhet a nyugati-délnyugati szél, hajnalra 5 és 15 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn egy hideg front érkezik, többfelé megerősödő, néha viharossá fokozódó északnyugati széllel. A front gyorsan átrobog felettünk, csak átmenetileg növekszik meg a felhőzet, és kisebb eső zápor csak helyenként alakulhat ki. Napközben 19 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A mai reggeli műszak harmadik felvonását Kygo nyitja, mégpedig a Say My Love című közös ismerősnek köszönhetően. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B.

0: Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
3: Ma is sok napsütés lesz. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncesziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Míg a hónap végén bejelentik, hogy melyik négy üggyel kezdi meg a munkáját, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A felhívás a kormány weboldalán érhető el, a jelentkezéseket jövő péntekig várják. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét is. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBIH pedig további hatásköröket kap. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Október 2-ig Szentlőrinc és Pécs között a vonatok többsége helyett pótlóbuszok közlekednek. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sínt cserélnek, megtisztítják a vízzel vezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat is végeznek.
2: Az időjárásról.
3: Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délelőtt a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. Napközben 24-29, késő este 16-22 fok várható. Holnap is folytatódik a szép őszi idő, sok napsütéssel, majd hétfőn ismét egy gyenge hideg front érkezik, néhány fokos lehűléssel.
2: Közlekedési információk.
4: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmaként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele közelében a 11-es kilométernél burkolatot javítanak, a félútpályát itt lezárják. Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között pedig a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltbarást végeznek. A megnyitott felület miatt az aszfaltozási félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést. A 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: pozitívval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Azonnal folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is füleljenek rám.
1: Jó reggelt, Ceglédia!

0: üzeneteivel folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Csak aztán nehogy megbánd, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottója, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ma féltékenységet érezhetsz, ami lehet szakmai, de lehet magánélet is, és ez bizonytalanságot, talán félelmet is kelt benned. Ha azonban logikusan végig gondolsz mindent, akkor érezned kell, hogy mindenre semmi okot. Helyzeted stabil és megingathatatlan. Nincs olyan, aki ebből most kibillentsem, persze résre lenni azért soha nem árt, nem igaz? Bika, ma valaki szeretné fürkészni a titkodat, vagy olyasmit szeretne megtudni tőled, ami nem rátartozik, és ennek érdekében hízelgéssel próbál téged manipulálni. Légy résen, és ne hagyd, hogy elcsábítson szavaival, és közben olyasmi is kicsúszson a szádon, amit később esetleg alaposan megbánnál. Ikrek, ma akkor választasz okosan, ha a saját feladatodat, saját érdekeidet tartod szem előtt egy ügyben. Légy bármilyen jó szívű és segítőkész, vannak helyzetek, amikor nem ez az okos hozzáállás, és ez a mai most ilyen lehet. Később mindenki be fogja látni, hogy nem tehettél mást. Rák, ma valaki a saját gondjával, bajával fordul hozzá tanácsért, meghallgatásért, és te valószínűleg a rendelkezésére is fogsz állni. Közben pedig, ha befelé is jól figyelsz, megtudhatsz valamit önmagadról is. Olyasmit, amely jól fog szolgálni téged a közeljövőben. Oroszlán, vannak terveid, melyeket most a külső körülmények blokkolnak, és te, ahogy ilyenkor mindenki, hajlamos vagy azt hinni, hogy ez talán örökké így fog maradni. Felesleges ezen aggódnod, mert nem ez fog történni. Hamarosan eljön az a nap, amikor a kapott jó hír valóban az lesz, amit olyan nagyon vársz. Hamarabb, mint azt ma még hiszed. Szűz, ma egy hívás vagy egy hír érkezhet olyan pénzügyi folyamatokról, melyek talán negatívan érintenek téged. Ha nem tudsz mindezen változtatni, neked kell változnod. Nézd meg, mi az, amivel minimalizálhatod a károkat, és azt is, nem lehet-e valahogyan a hasznodra fordítani az eseményeket. Lehet, hogy meg fogsz lepődni. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!
2: Let's get down to business.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak.
5: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma elkerülhetsz egy kellemetlen szituációt, melynek alapja egy félreértés, vagy féltékenység lehetsz, ha megfelelően kommunikálsz és dokumentálsz mindent, amit cselekszel. Könnyen lehet ugyanis, hogy valaki, aki közel áll hozzád, meg szeretne tudni valamit, és egy rossz válasz veszedelmes lehet. Skorpió, néha a körülmények és a saját kényelmünk óvása rákényszerít bennünket arra, hogy elengedjünk dolgokat. Ma például azt érezheted, hogy soha nem keveredsz ki a feladataid, vállalásaid közül, így talán okos dolog lenne meghozni egy ilyen döntést. Ne várd meg, amíg már hibát hibára halmozol, tedd meg mielőbb. Nyilas, ma körülted felcsaphatnak az indulatok, és még ha te nem is vagy érintett mindebben, csak nagyon nehezen tudod majd kivonni magadat a feszült hangulatból, ha közelben vagy. Menekülj hát minél messzebb a vita góc pontjától, és várj valahol tisztes távolságban, amíg elhallgatnak a fegyverek. Bak, ma frusztráció és feszültség jellemezheti a napodat, mivel egy családtagoddal vagy egy hozzád közel állóval ellentétben véleményt különbségbe keveredhetsz. Tőled is függ azonban, hogy mindez hova vezet, mert egy ponton el kell döntened, hogy mennyire fontos számodra, hogy ebben az ügyben igazad legyen. Vízöntő. Majd telefon vagy egy beszélgetés során valaki olyasmit vághat a fejedhez, melyet igazságtalannak, méltatlannak érzel, itt könnyen válhat feszülté ez a beszélgetés. Komoly az esély annak is, hogy ez egy időre eltávolít benneteket egymástól a másik féllel. Lehet, hogy jobb is ez így, hiszen ezen idő alatt mindenkinek lesz ideje átgondolnia néhány dolgot. És végül halad. Majd kérdése nem érkezik kielégítő és megnyugtató válasz, ami ellenérzéseket táplálhat benned valaki iránt. A megérzéseid azonban most segíthetnek abban, hogy még egy esetleges hátsó szándékot is kideríts, vedd hát figyelembe, mi az, amit diktál és használd fel a döntésedben. Majd titkot is felderíthetsz, ha jól figyelsz a jelekre magad körül. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: legfrissebb információkkal folytatjuk, kedves hallgatók, a jó reggelt Cegléden, aztán pedig a közös ismerősökkel, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Ma is sok napsütés lesz. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncesziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Míg a hónap végén bejelentik, hogy melyik négy üggyel kezdi meg a munkáját, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A felhívás a kormány weboldalán érhető el, a jelentkezéseket jövő péntekig várják. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét is. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉPIH pedig további hatásköröket kap. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Október 2-áig Szentlőrinc és Pécs között a vonatok többsége helyett pótlóbuszok közlekednek. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sínt cserélnek, megtisztítják a vízzel vezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat is végeznek.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délelőtt a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. Napközben 24-29, késő este 16-22 fok várható. Holnap is folytatódik a szép őszi idő, sok napsütéssel, majd hétfőn ismét egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6 óráig. Most reklámok jönnek itt a Jó reggel Ceglédben, aztán jön majd az X-Faktor egyik mentora, Szolára, Megtalálom című közös ismerőssel, majd én vissza a programajánlóval is szólok majd az időjárásról is. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arzész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 20-án különleges hagyományőrző programokkal várják a családokat a Tápióczentmártoni Kincsem Lovas Parkban. A kezdés 9 óra. A nap folyamán többek között közös dobolás, népdalkör, mesemondás, citerazene, ősi hangszerek bemutatója, dobcsapat és karakürt koncert is színesíti a programot. A jurtákban egész nap kézműves foglalkozások, rovásírásos gyermekprogramok és különböző bemutatók várják az érdeklődőket, valamint megtekinthető a Szkíták régen, Szkíták ma vándorkiállítás is. Tartalmas családi nap hagyományokkal, zenével, kézművességgel és közösségi élményekkel. A rendezvény látogatása díjmentes, a Kincsem Lovaspark azonban belépő díjas. Mindenkit várnak szeretettel, tehát szeptember 20-án a Tápióczentmártoni Kincsem Lovasparkban. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne és bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és kereszt edzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig.

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesen felhőzett növekedés, de számottevő csapadék esetleg nem várható. Északon északkeleten megélénkülhet a nyugati délnyugati szél, hajnalra 5 és 15 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn egy hideg front érkezik, több felé megerősödő, néhol viharossá fokozódó északnyugati széllel. A front gyorsan átrobog felettünk, csak átmenetileg növekszik meg a felhőzet, és kisebb eső zápor csak helyenként alakulhat ki. Napközben 19 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglé!

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. Ilyen felvételét játszom azonnal a hírek után, a címe Walk With Me. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.

0: Wolf's Blood, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolf's Blood ízét.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Folytatódik a kellemes őszi idő, a politikusok életmódját is vizsgálja majd a NAV. Felvételi zárlatot rendeltek el a szegedi koraszülött osztályon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. A vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában Tófejen. Az egykori Zalakerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, amelyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a 3 napos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. Fokozatosan növelik az amerikai katonák jelenlétét Grönlandon. Ebben az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése állapodott meg, abból a célból, hogy erősítsék az Észak-Atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságát. A dán és a grönlandi kormány hangsúlyozta, hogy a megállapodás elismeri Dánia területi egységét és a grönlandiak önrendelkezési jogát. Kaptárbontás, sajt és gyertyakészítés, valamint kerékpártúra is várja az érdeklődőket ma és holnap a nyitott portanapokon. Gazdaságok, pincészetek, manufaktúrák és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat. Hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma a Budáról Pestre, holnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte sok napsütésre számíthatunk, a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. Délután 24-29, késő este 16-22 fok várható.
1: Közlekedési információk.
3: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmaként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele közelében a 11-es kilométernél burkolatot javítanak, a félútpályát itt lezárják. Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között pedig a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltmarást végeznek. A megnyitott felület miatt az aszfaltozásig félpályás lezárásra és jelzőrös forgalomirányításra kell számítani, 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést. A 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárásra sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!

kellemes ébredezést a későn kellőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak a mikrofonnál este, addig kisebb-nagyobb megszakításokkal Süveges András. Remélem velem tartanak, folytatjuk slágerekkel, hamarosan pedig foglalkozunk egy picit a mai nappal, azaz szeptember 19-ével szombattal, ezért is maradjanak velem.

0: Kedves hallgatók, szeptember 19-e van a mai napon, a Wilhelminák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Dorina és Vilma nevű ismerőseiket is. A Wilhelmina latin, germán, német eredetű név, a Wilhelma továbbképzése, jelentése erős akaratú védelmező. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig én vissza, születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal, tartsanak ezért is velem.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal foglalkozunk itt a 92-től. 1934-ben született Brian Epstein, a Beatles együttes menedzsere. 2010-ben hunyt el Polgár László, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas basszus opera énekes, és 2021-ben Ligeti András, Kossuth és Liszt Ferenc Díjas hegedű művész karmester. 1981-ben a Central Parkban 400 000-an látták Paul Simon és Art Garfunkel ingyenes koncertjét. 22 dalt énekelt el a közkedvelt duó, elsőként a Robinsonosat, ugye arra mindenki emlékszik, azután sorra jött a többi nagy slágerük is. A közönség 11 évet várt a nagy találkozást, amelynek zenei anyagát dupla albumon jelentették meg, valamint filmfelvétel is készült a fellépésről. Egyébként 1953-ban általános iskolában találkoztak egy Alice Csodaországban előadáson, ahol Simon, a fehér nyúl, Garfunkel a macska szerepét játszotta. Alakítottak egy duót Tom és Jerry néven, melyel az első kisebb sikerük a Hey Schoolgirl című dal lett. Simon and Garfunkel néven a Diploma előtt című film zenéjével kerültek be a köztudatba. Az 1960-as évek népszerű zenészei és énekesei voltak legismertebb dalaik, például a The Sound of Silence, a Robinsonos dal, vagy éppen a Boxer, és még sorolhatnánk. Többször kaptak Grammy-díjat, és a Rock and Roll Hall of Fame-be is beiktatták őket. Szétválásuk óta több nagyobb koncertre összeálltak, például az 1981-es koncertet emelhetnénk ki, amely több mint 500 000 nézőt vonzott. Természetesen ők jönnek már is itt a Cegléd Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szentmártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Ki a Sportage 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

Kedves hallgatók, egy nevet meg kell még említenünk itt a zene naptárovat. Végre 1969-ben született Candy Dulfer szaxofonos. 5 évesen dobolni kezdett, és 6 éves korától szaxofonozni tanult. Kezdetben szoprán, majd alt szaxofonon. Első fellépése apja zenekarával volt. 1987-ben két európai Madonna koncerttel az Elüs zenekarban szerepelt. Első lemeze 1990-ben jelent meg. 2001-ben apjával jelent meg közös albuma. 2009-ben már 9. stúdióalbuma volt a piacon. 2011-ben jelent meg Crazy című lemeze. Partnere volt többek között Van Morrisonnak, aztán Sheila A-nek, Beyoncénak, Lionel Richie-nek, Pink Floydnak, Chaka Khannak, Aretha Franklinnek, Prince-nek, Grammy-díjra jelölték a Sexuality című albumért. 1990-ben egészen pontosan zenének stílusa szinte bármi lehet. Funk, blue, jazz, pop, house, jungle egyenrangúan megszólal hangszerén. Candy Dulfer érkezik hozzá, csak egy pár dolgot emeltem ki az életrajzából, szóval ő következik itt, talán a legismertebb dalával, a Ceglét.

0: Azonnal folytatjuk a friss információkkal itt a 92-tön, aztán persze jönnek újra a dalok, maradjanak velem.
1: Ceglét Rádió, FM 92.
2: Folytatódik a kellemes őszi idő, a politikusok életmódját is vizsgálja majd a NAV. Felvételi zárlatot rendeltek el a szegedi koraszülött osztályon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. A vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában Tófejen. Az egykori Zalakerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, amelyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a 3 napos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. Fokozatosan növelik az amerikai katonák jelenlétét Grönlandon. Ebben az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése állapodott meg, abból a célból, hogy erősítsék az Észak-Atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságát. A dán és a grönlandi kormány hangsúlyozta, hogy a megállapodás elismeri Dánia területi egységét és a grönlandiak önrendelkezési jogát. Kaptárbontás, sajt és gyertyakészítés, valamint kerékpártúra is várja az érdeklődőket ma és holnap a nyitott portanapokon. Gazdaságok, pincészetek, manufaktúrák és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat. Hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma a Budáról Pestre, holnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte sok napsütésre számíthatunk, a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. Délután 24-29, késő este 16-22 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, de jó annak, aki most kell csak. Na mindegy, szóval folytatjuk dalokkal, én Süveges András vagyok, ez itt a Jó reggelt Cegléd, reklámok után érkezik a Part című film betét dala az All Saints előadásában, meg én is itt leszek, énekelni nem fogok, de programokat ajánlani, igen, füleljenek rá.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak.
6: Cegléd Rádió.
2: Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arzész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatárs. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 20-án különleges hagyományőrző programokkal várják a családokat a Tápióczentmártoni Kincsem Lovas Parkban. A kezdés 9 óra. A nap folyamán többek között közös dobolás, népdalkör, mese mondás, citerazene, ősi hangszerek bemutatója, dobcsapat és karakürt koncert is színesíti a programot. A jurtákban egész nap kézműves foglalkozások, rovásírásos gyermekprogramok és különböző bemutatók várják az érdeklődőket, valamint megtekinthető a Szkíták régen, Szkíták ma vándorkiállítás is. Tartalmas családi nap hagyományokkal, zenével, kézművességgel és közösségi élményekkel. A rendezvény látogatása díjmentes, a Kincsem Lovaspark azonban belépő díjas. Mindenkit várnak szeretettel, tehát szeptember 20-án a Tápióczentmártoni Kincsem Lovaspark.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom azonnal, mivel indul a következő egy óra hossza. You know that I've been waiting for the sunshine, it's been a long time, I've got an appetite. Ray Dalton felvételét játszom a hírek után azonnal, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni. Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat.

0: alapítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is, ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
1: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Folytatódik a kellemes őszi idő. A politikusok életmódját is vizsgálja majd a NAP. Fokozatosan növelik az amerikai katonák jelenlétét Grönlandon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. A vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában Tófejen. Az egykori Zalakerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, amelyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a 3 napos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. Fokozatosan növelik az amerikai katonák jelenlétét Grönlandon. Ebben az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése állapodott meg, abból a célból, hogy erősítsék az Észak-Atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságát. A dán és a grönlandi kormány hangsúlyozta, hogy a megállapodás elismeri Dánia területi egységét és a grönlandiak önrendelkezési jogát. Hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma a Budáról Pestre, holnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is.
3: Az időjárásról.
4: Országszerte sok napsütésre számíthatunk, a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. A szél mérsékelt marad, délután 24-29, késő este 16-22 fok várható, holnap is folytatódik a szép őszi idő, sok napsütéssel, majd hétfőn ismét egy gyenge hideg front érkezik, néhány fokos lehűléssel.
3: Közlekedési információk.
5: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmaként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele közelében a 11-es kilométernél burkolatot javítanak, a félútpályát itt lezárják. Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között pedig a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltbarást végeznek. A megnyitott felület miatt az aszfaltozási félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést. A 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban! A

0: Kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk azonnal a dalokkal, hamarosan pedig a lapszemlének köszönhetően visszatekintünk az elmúlt időszakra, úgyhogy ezért is maradjanak velem, azaz foglalkozunk a celebekkel.
1: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám. Kapa eltűnt, gerebje eltört, fűnyíró elrágta a kábelt a kutya. Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
3: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
0: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
4: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
5: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
6: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.
0: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatárs. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 20-án különleges hagyományőrző programokkal várják a családokat a Tápió Szent Mártoni Kincsem Lovas Parkban. A kezdés 9 óra. A nap folyamán többek között közös dobolás, népdalkör, mesem mondás, citerazene, ősi hangszerek bemutatója, dobcsapat és karakürt koncert is színesíti a programot. A jurtákban egész nap kézműves foglalkozások, rovásírásos gyermekprogramok és különböző bemutatók várják az érdeklődőket, valamint megtekinthető a Szkíták régen, Szkíták ma vándorkiállítás is. Tartalmas családi nap hagyományokkal, zenével, kézművességgel és közösségi élményekkel. A rendezvény látogatása díjmentes, a Kincsem Lovas Park azonban belépő díjas. Mindenkit várnak szeretettel, tehát szeptember 20-án a Tápió Szent Mártoni Kincsem Lovas Parkban. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszín, tehát mondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától szeptember 27-én 9 óráig.
0: Cegléd!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét, mégpedig a blik.hu oldallal. Nehéz időszakot követően végre igazán örömteli fejezet kezdődik Csórics Balázs életében. Az RTL Plus Premium felületén hamarosan debütáló Panelhősök című sorozat színésze, ugyanis 2 hónapon belül édesapa lesz. A színészre rá is fért már, hogy végre a jóból is kijusson neki, hiszen egy évvel ezelőtt komoly műtéten esett át, egy állkapocs cisztát távolítottak el a szájából, a beavatkozás követő felépülés pedig hosszú hónapokat vett igénybe. Ez a probléma pont egy évvel ezelőtt kezdődött, egy panoráma röntgen alkalmával derült ki, hogy van egy 3 centis ciszta a bölcsesség fogam alatt, végül műtéti úton távolították el, és hála Istennek viszonylag gyorsan zajlott a felépülés. Nagyon szépen becsontosodott a helye, de emlékszem, a műtét után azért ijesztő volt, mert egy több centis lyuk keletkezett az állkapcsomban. Emlékezett vissza a Panelhősök forgatásán Csórics Balázs, akinél akkor még az is felmerült, hogy a tavaly szeptemberre tervezett esküvőjét esetleg el kell majd halasztani. Szerencsére végül minden a tervek szerint alakult, és a nagy napot is sikerült megtartaniuk. Azóta pedig egy újabb örömteli fordulat következett az életükben. A színész 2 hónapon belül édesapa lesz. Hivatalosan november 10-ére vagyunk kiírva, akkor születik meg a kislányunk, már elkészült a gyerekszoba, és a bútorok nagy részét is összeraktuk. Olyan szempontból szerencsések vagyunk, hogy a feleségem szülész nőgyógyász, így azért jobban tisztában van azzal, pontosan mi vár rá, de azért mindig mondja, hogy fura a másik oldalon lenni. Hála Istennek nagyon jól viseli a várandóságot, és odafigyel magára, mesélte boldogan Csórics Balázs, aki körül ennek ellenére sem állt meg az élet, hiszen hamarosan képernyőre kerül a Panelhősök, melyben neki is fontos szerepe van. A karakterem egy rendőr, ami azért is érdekes, mert valahogy mindig ezek az egyenruhás szerepek találnak meg. Ez persze egyáltalán nem probléma, bármilyen furcsán is hangzik, én nagyon szeretem az egyenruhával járó felelősséget, és nagyon fontos is számomra, hogy az az egyenruha jó színben tűnjön fel, ezúttal is erre törekedtem, még akkor is, ha Ádámnak elég kusza a magánélete, jelentette ki a színész, akinek a sorozatbeli karaktere izgalmas fordulatokat tartogat. Vele is foglalkozik tehát a blik.hu oldal.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk itt a 92-tön, kedves hallgatók. A borsonline.hu felületről ajánlok most olvasni valót. A szuper nem énekeseként és népszerű zenészként évtizedeken keresztül élte a rockstárok bulizós életét. Amikor azonban a Sztárban Sztár zsűri tag Papp Szabi édesapa lett, beúszta a kéziféket, hogy minél több minőségi időt tudjon tölteni családjával. A sztárapuka őszintén megnyílt. Hol van már az a parti arc, aki Papp Szabi volt a család alapítás előtt? A Sztárban Sztár idéze szerint valahol ugyan még él benne a bulizós énje, de már nem érez késztetést arra, hogy a haverokkal bevegye a budapesti éjszakát. Az énekes 10 éve döntött úgy, hogy változásra van szüksége. Papp Szabi felesége a férje elmondása szerint végtelenül türelmes, több mint 20 éve vannak együtt, két gyermeküket pedig nagy harmóniában nevelik. A Sztárban Sztár ítésze azt nyilatkozta, biztos vagyok benne, hogy sokan meglepődtek, amikor azt látták, ki tudok lépni abból az életmódból, amiben hosszú évekig éltem, mesélte az egyik magazinnak Papp Szabi, aki visszatérő zsűri tag a műsorban. Szerettem azt a bohém világot, nem hiányozhattam egy partiról sem, ment a nagyüzemi rock and roll, minden kellékével együtt hajnalig dorbézoltunk, aztán másnap délután kezdődött az élet. Jó volt, elég volt, szoktam viccesen mondani, hogy azokból az évekből kiestek emlékek. Rájöttem, hogy lehet másképpen is élni, ha például nem hajnalban fekszik le az ember, sokkal attraktívabb tud lenni másnap. Persze nem bánok semmit, de amikor apa lettem, változtattam azon, ahogy élek. Nem csak a nagyüzemi rock and rollból szálltam ki, de tudatosabban ezem, és a sport is része lett az életemnek. Idén 50 éves lettem, de sokkal jobb formában vagyok, mint 30 éves koromban. A népszerű zenész szerint, aki meg a sztármester is volt korábban, a felesége Eszter az, aki mindig jó úton tartja. A gyermekének persze megmaradt, ugyanúgy szeretek poénkodni, hülyéskedni, de a gyermeknevelés sosem vettem félváról. Azért is váltottam életmódot, mert szeretném őket látni felnőni, szeretnék jó apa lenni és jó értékrendet átadni nekik. A lányom Natasa 13, a fiam Viktor 11 éve, szóval egy gyönyörű szép család lettünk, vagyunk és növünk tovább, vallott tehát Papp Szabi. A borsonline.hu felület vele is foglalkozik, még ennél is részletesebben.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól, készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap szombaton több felé indulhat párásan, ködösen a nap. Eleinte délen, délkeleten kisebb esőzápor, néha a zivatar is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, gyenge, mérsékelt széllel és 22-28 fok közötti maximumokkal. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesebb felhőzet növekedés, de számottevő csapadék estig nem várható. Északon északkeleten megélénkülhet a nyugati-délnyugati szél, hajnalra 7 és 14 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 24-29 fokot mérhetünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös is.

0: kedves hallgatók, mutatom, hogy mivel indul a következő felvonás. A hírek után azonnal ez a dal szól itt a 92-tön. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 20:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen, így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8 990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Marad a kellemes őszi idő. Még szeptemberben utalják a dízel támogatás első részletét. Új országos zöld hatóság jön létre. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elfogták a péntek hajnali erzsébetvárosi gyilkosság egyik feltételezett elkövetőjét. Társát továbbra is keresik, közölte a Budapest rendőrfőkapitányság. Tegnap hajnalban a 7. kerületi Akácfa utcában a két feltételezett tettes súlyosan bántalmazott egy 36 éves férfit, aki a helyszínen meghalt. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást négy részletben

0: Az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipart veszi célba. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlói és az Oroszországgal szembeni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. A szankciók között szerepel az orosz elnök, valamint több katonai vezető amerikai beutazásának megtiltása és esetleges amerikai vagyoni érdekeltségek befagyasztása. Ismét összeomlott Kuba elektromos hálózata. A szigetország lakói tegnap este már 6-szor maradtak áram nélkül azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök januárban energiablokádot vezetett be, hogy kikényszerítse a kubai politikai rendszer megváltoztatását. A korlátozások miatt Kuba nem tud üzemanyagot importálni erőművei működtetéséhez. Hajnalra a havannai otthonok 5%-ánál sikerült helyreállítani az áramszolgáltatást. Országszerte mintegy 500 programmal várják az érdeklődőket a hétvégén, a Kulturális Örökség napján. A kétnapos rendezvény sorozaton templomokat, kastélyokat, múzeumokat, tájházakat és más különleges helyszíneket lehet megismerni. Köztük több ritkán látogatható műemléket is.
1: Az időjárásról.
0: Sok napsütésre számíthatunk. A délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. Délután 24-29, késő este 16-22 fok várható.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele közelében a 11-es kilométernél burkolatot javítanak, a félútpályát itt lezárják. Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést, Tápiószele és Farmos között pedig a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltmarást végeznek. A megnyitott felület miatt az aszfaltozásig félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést. A 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, folytatjuk azonnal a délelőttöt a kiváló dalokkal. Na és persze elárulom mindjárt azt is, hogy mit üzenek már a csillagok, persze azok számára elsősorban, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy én ott ezt már megtettem, úgyhogy maradjanak velem, jön a napi horoszkóp.
1: Szemléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
3: A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 3195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 20-án különleges hagyományőrző programokkal várják a családokat a Tápió Szent Mártoni Kincsem Lovas Parkban. A kezdés 9 óra. A nap folyamán többek között közös dobolás, népdalkör, mesem mondás, citerazene, ősi hangszerek bemutatója, dobcsapat és karakürt koncert is színesíti a programot. A jurtákban egész nap kézműves foglalkozások, rovásírásos gyermekprogramok és különböző bemutatók várják az érdeklődőket, valamint megtekinthető a Szkíták régen, Szkíták ma vándor kiállítás is. Tartalmas családi nap hagyományokkal, zenével, kézművességgel és közösségi élményekkel. A rendezvény látogatása díjmentes, a Kincsem Lovas Park azonban belépő díjas. Mindenkit várnak szeretettel, tehát szeptember 20-án a Tápió Szent Mártoni Kincsem Lovas Parkban. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne és bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sportegyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig.
0: Cegléd

0: folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Ma te leszel a főszereplő. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottója, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ha nem lassítasz, ha nem törődsz eleget az egészségeddel, végül olyan helyzetbe kerülhetsz, melyből már csak nagy nehézségek árán lehet kikecmeregni. Ne hagyd, hogy a dolgok idáig fajuljanak, ne a megfelelési kényszer irányítson. Neked is van egy életed, legyen most ez az első helyen. Adj elsőbséget önmagadnak. Bika, néha neked is szükséged van egy kis lazaságra, és ma lesz alkalmad arra, hogy elengedd magadat. Talán mindehhez pedig olyan környezet társul, vagy olyan társaság is érkezik, ahol igazán elemedben érezheted magadat. Hagyd hát, hogy sodorjanak az események, és ma bízd magadat rá a véletlenre. Kellemes lesz a meglepetés. Ikrek, ha fáradtnak és kicsit depressziósnak érzed magadat, akkor eljött az ideje annak, hogy megtörd a napok egyhangúságát, és elenged néhányat a szokásos rutin feladatokból. Vedd észre, hogy vannak olyan dolgaid, melyek esetében akkor sem történik nagy tragédia, ha egyszer-egyszer elmaradnak. Mi lenne, ha ma például kizárólag egyetlen emberrel foglalkoznál? Önmagaddal. Rák, szánd a mai napot arra, hogy összegyűjtöd a nem szeretem feladatokat, és igyekezz minél többet elvégezni belőlük. Ha erre fordítod ma az erődet, igazi megkönnyebbüléssel tekinthetsz a tükörbe, ha végeztél. Jobb egy napot ezzel tölteni, mint minden napot elrontani velük egy kicsit. Oroszlán, ha jól figyeltél, az elmúlt időszak megmutathatta számodra, mekkora erővel és kitartással rendelkezel, és hogy mennyire is tudsz önmagadról gondoskodni, döntéseket hozni. Kiválóan vizsgáztál, sikerrel vetted az akadályokat, de most ideje lenne egy kicsit a jutalommal is törődnöd. Ha más nem teszi, lebb meg önmagadat valamivel, megérdemled. Szűz, a mai napod ideális lehet egy problémákkal terhelt kapcsolatot helyreállítására. Talán elegendő idő telt el, és minden bizonnyal a másik fél is ugyanúgy érzi, valamit tenni kellene. Dönts helyesen, legyél te az, aki kezdeményez, nem fogod megbánni. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, te általában hajlamos vagy egy döntés előtt sokat gondolkodni, tervezgetni és a legtöbb variációt fejben lejátszani. Ez pedig a legtöbb esetben hasznos dolog, hiszen megóv a meggondolatlanságtól. Ma azonban gyorsan kell határozod valamiről, és csak egy valami súghatja meg neked a választ, a szíved. Hallgass rá nyugodtan! Skorpió, szerencsések azok, akik veled tölthetik a mai napod, mivel sugárzik belőled egy nyugodt erő, amely mindenki számára pozitív energiával hat körülötted. Olyan lesz ma, mint valami sugárzó lény, amelyik pusztán a jelenlétével képes megoldani, könnyíteni az emberek problémáit. Ügyelj arra, hogy mindebből maradjon egy kicsi legalább önmagadnak is. Nyilas, lehet, hogy ma szinte lelkiismeret furdalásod lesz, mivel annyira simán és pozitívan alakulnak a dolgait, hogy úgy érzed legbelül, mindezt meg sem érdemled. Pedig hidd el, nagyon is, csak azoknak van ugyanis igazán szerencséjük az élettel, akik minden esetben tesznek is ezért. Nem repül be senkinek, csak úgy a sült galabám a szájába. Bak, pozitív gondolatokkal ébredtél, remekül érzed magadat, és az agyad tele lehet friss gondolatokkal. Ne félj ezeket megosztani a környezeteddel, még akkor sem, ha mindezeket elsőre kétkedéssel fogadják. Az csak azért lehet, mert érzik, az ötleteid hatására nekik is megszaporodik a teendőjük. Vízöntő, ma érezheted magadban az erőt és az elszántságot, amely ahhoz kell, hogy egy előtted álló feladattal sikeresen megküzdj. Most nagy benned az önfegyelem és az elszántság, de úgy érzed, talán szükséged lenne már egy kis szerencsére is. Hamarosan rád is fog köszönteni, de nem akkor, amikor a legjobban várod. És végül halak, ma alkalmad lehet arra, hogy megcsillogtasd a tehetségedet, és ez értő és lelkes közönséget is kaphatsz magad köré. Add ki magadból hát, amit lehet, és fogadd az elismeréseket. Közben pedig vedd észre, hogy valaki megváltozott a környezetedben. Tudd meg, mi az oka ennek, és deríts ki, van-e neked ezzel kapcsolatban feladatod. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Ceglid Rádió. Ceglid Rádió. Ami minden ismerőst összekeveri.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
4: Változatos

0: Hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap szombaton többfelé indulhat párásan, ködösen a nap. Eleinte délen, délkeleten kisebb esőzápor, néha zivatar is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, gyenge, mérsékelt széllel és 22-28 fok közötti maximumokkal. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesebb felhőzet növekedés, de számottevő csapadék estig nem várható. Északon északkeleten megélénkülhet a nyugati-délnyugati szél, hajnalra 7 és 14 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 24-29 fokot mérhetünk.
1: FM 92.

0: kedves hallgatók, a délelőttnek vége, a délután mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után Mike Smith és Naya Horan együtt énekel, majd nekünk tőlük szól a Drive Safe. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Marad a kellemes őszi idő, hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. Először tartanak magyar napot a római Szent István házban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elfogták a péntek hajnali erzsébetvárosi gyilkosság egyik feltételezett elkövetőjét. Társát továbbra is keresik, közölte a Budapest rendőrfőkapitányság. Tegnap hajnalban a 7. kerületi Akácfa utcában a két feltételezett tettes súlyosan bántalmazott egy 36 éves férfit, aki a helyszínen meghalt. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartó bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában postázzák. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipart veszi célba. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlói és az Oroszországgal szembeni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Először tartanak magyar napot a római Szent István házban. Az egésznapos rendezvényel az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatait szeretnék erősíteni, valamint felhívni a figyelmet a nyelv, a kultúra és a hagyományőrzés fontosságára. A gyermekprogramok mellett lesznek kézműves foglalkozások, vetítés, nyelvóra, a napot pedig táncház és közös vacsora zárja. Országszerte mintegy 500 programmal várják az érdeklődőket a hétvégén a Kulturális Örökség napján. A kétnapos rendezvény sorozaton templomokat, kastélyokat, múzeumokat, tájházakat és más különleges helyszíneket lehet megismerni. Köztük több ritkán látogatható műemléket is. A helyszínek, illetve a részletes program az interneten olvasható. Ma van a Nemzetközi Vörös Panda nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a különleges faj védelmének fontosságára. A vörös pandák, vagy más néven vörös macskamedvék természetes élőhelye visszaszorulóban van, illetve az illegális kereskedelem miatt is csökken a populációjuk világszerte. A Himalája mérsékelt övi erdőiben és a délnyugat Kínában őshonos kis állat külseje medvére emlékeztet, de ugyanolyan jól mászik a fára, mint a macska.
2: Az időjárásról.
4: Sok napsütésre számíthatunk. A délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. Délután 24-29, késő este 16-22 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmaként félpályás lezárás mellett végzik. A 300

0: felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

délután és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, remélem velem, illetve velünk tartanak, mert hogy ebben az órában és a következő több óra hosszában sem az enyém lesz a főszerep, hanem hétvégi válogatásunknak köszönhetően Szatmári Gábor és vendégei. Szóval ma is jön hétvégi válogatásunk, tartsanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha ló nincs, jó a drótszamár is! Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a két kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Hétvégi válogatásunk, melyben ma négy anyagunkat hallhatják. Először a jelenleg is zajló Kossuth toborzó még hátra levő eseményeibe pillantunk be. Egy óra után jön majd Rend a lelke című rendőrségi magazinunk, kettő óra után a szüret és az idei bortermés lesz a fő téma. Három óra után pedig egy közelgő októberi sporteseményről szólunk majd. Kezdjünk tehát az idén 30 éves Kossuth toborzó ünnepély eseményeivel, melyek már szerdán elindultak a versíró és a szónok versennyel. Csütörtökön értékelték azokat a képzőművészeti alkotásokat, melyek e témában készültek. Pénteken lezajlott a Kossuth konferencia, volt koszorúzás a Kossuth szobornál, volt fotókiállítás, megnyitó koncert, és persze megtartották a hagyományos ünnepi testületi ülést is. Itt vette át a Ceglédváros díszpolgára kitüntetést, most már elárulhatjuk, Tűri László, aki túl azon, hogy fizika tanárként számos látványos tudományos eseményt szervezett a városban, városi irodavezetőként ott volt a Kossuth toborzó ünnepé megálmodói és az első rendezvények főszervezői között is. Ezúton is gratulálunk neki, és a jövő hét elején várjuk stúdiónkba is egy beszélgetésre. Mindeközben még javában zajlanak a toborzó programpontjai, jó néhány még hátra is van belőlük. Szatmári Gábor még a hét elején hívta meg stúdiónkba a főszervezőt, Détáry Lukács Ágnest. Most idézzük fel e hosszabb beszélgetés azon részletét, ami még most is, így szombaton délután nem sokkal is aktuális. Tehát jöjjenek a toborzó még hátra levő eseményei. Mai válogató műsorunkat ezzel az interjúval kezdjük.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kettő helyszínen zajlik a Kossuth toborzó. Ugye a Kossuth téren, aztán az Eötvös téren.
3: Igen.
2: Ugye itt reggeltől huszárkonyha főzőverseny indul. Ez is már az 5. évét éli, és 10 csapat mindig itt van velünk, aki főz. Jótékony céllal főzünk, és idén a Mozgássérültek Egyesülete kapja a főzőversenyből befolyt bevételt. Működik a Civil utca, közel 10 civil egyesület, szervezet, az intézmény. Mutatkozik be, és taktoborzásként van velünk. Két sátorban katonai toborzás, a Magyar Honvédség taktikai sátor és toborzó irodája fog működni. Itt lesz velünk a szolnoki légierőzenekar is, plusz még a felvonulásban, és hát a ceglédi fúvósok is itt vannak velünk. Délután ugye aztán a színpadon Pál István szalonnal Kossuth díjas népzenész műsorát lehet hallgatni, ők is nagyon régen voltak tojára nálunk 17-18-ban. És délután, ugye, ahogy a programban is hirdettük, Szulák Andrea, ami plusz program a szaxisok, az Erkel Ferenc Zeneiskola szaxofonos csapata, őket lehetett rászni kibővítetten a Laska Fesztiválon, most csak a gyerekek zenélnek egy fél órában, utána ugye Karamell és Orevoir a fiataloknak, a kis színpadra került át a Szakálmustra, erre várjuk még a nevezőket, több éves hagyományunk, ez is kezdődött.
3: Nagyon szép, és
2: 16 óta.
3: Ez egyszerre komoly, meg egyszerre vidám is.
2: Így van, ugye hát ez egy ilyen show eleme a rendezvénynek, de hát egy tisztelgés Kossuth személy előtt. A gyerekeknek ugye koncert Páli Úcsival, délután ugye a gyerektoborzó, a Győri Karzat Színházzal, rengeteg kézműves foglalkozás várja őket a hagyományos kovács és ólomöntő mellett. Mézes kalácsot lehet sütni, illetve idén először látogat hozzánk, de szerintem a térségben is a kékfestő mozgó műhely.
3: No.
2: Magát a kékfestés technikáját lehet kipróbálni és hazavinni.
3: Nem egyszerű. Igen.
2: Ez is kötődik Kossuthoz, minden kötődik Kossuthoz, a maga a mézes kalács sütés is, mert a század előtt barátságban volt egy mézes kalács sütővel, akinek most nem fog eszembe jutni a neve, és a kékfestőknek is a magyar iparosság védjegyét is ők tették rá Kossuth idejében kékfestő mintázattal, erről ez nekem egy bővebben tud mesélni. Tehát ő is kapcsolódik hozzá. Az Alkotó Egyesületnél is lehet a csuhéttől, a szövésen, a nemezelésen, az agyagozáson át mindent kipróbálni.
3: Remek.
2: És huszártábor működik az Eötvös tér végében, ahol
3: folyamatosan
2: etetni, simogatni, csutakolni, és a huszárokkal beszélgetni lehet, hogy milyen is a lovas élet. Délután a városvédők 3 órakor és 4 órakor városi séta keretében bemutatják a Kossuth emlékhelyeket, van bőven belőle.
3: Igen.
2: Erre regisztrálni a Turinformnál lehet, tehát 3 órakor is, 4 órakor is, és folyamatosan működik kézműves vásár és étel-ital. Árusok állnak rendelkezésre, ami idén újdonság, hogy sikerült rábeszélni, meggyőzni a ceglédi első sör főzdét, hogy jöjjenek és települjenek ki.
3: Na hisz.
2: Lehessen kóstolni a sörükből és vásárolni. Ugye működnek, de nagyon korlátozottan lehet bejutni és vásárolni, és most megkértük, hogy
3: Települjenek
2: ki, illetve helyi borászokból a Klémen családi borászat is kitelepül, és gazdagítja a rendezvényt. A ceglédi sörre visszatérve új sört is fogunk itt a piacra dobni. Ugye Kossuth apánk sörét már évek óta ismerjük,
3: aztán ismerjük, igen.
2: És én nagyon vártam, hogy végre legyen ceglédi sörünk. Úgyhogy lesz Kossuth apánk ceglédi söre, és Kossuth apánk klasszikus söre, ugye, amit már évek óta ismernek a Fóti sörfőzdéből. Nyitva lesz a Turinform iroda, úgyhogy ott különböző ajándéktárgyakat lehet vásárolni.
3: Jó, bizony.
2: Idén lesz új kitűzőnk, nyakpántunk, repohártartónk. Természetesen a repohárból is lehet vásárolni az idei 2026-os logóval. Ami még ugye a plakátról lemaradt, mert ez a 30 éves jubileum, ez ilyen nehezen születik meg a végleges programja, hogy az ifjúsági főváros egy ifjúsági szigetet szervez az Eötvös téren, hogy a 6 órakor a gyerektoborzónak ott vége, és 8:30-kor egy ceglédi feltörekvő zenekar kap teret,
3: nagyon
2: színpadot, Jókai 12 névvel, ugye teljesen illik Kossuthoz, és a Jókai 12 koncertje után az ifjúsági az Eötvös tér, és ők hoznak különböző programot, slammer verseny, DJ-t, babzsákokat, csapatversenyt, ennek Szabó János ifjúsági koordinátor lesz a vezetője, illetve még program, a Kossuth Múzeum ilyenkor ugye ingyenesen látogatható, és erre a hétvégére egy különleges kiállítással készültek a Kossuth ábrázolásokból.
3: Ez ideillik, igen.
2: És aztán nem tudom, hogy mit hagytam ki. Valószínű nem tudtam így csípőből reggel felsorolni mindent, de a kossuthtoborzó.hu honlapunkon
3: mindent
2: el lehet olvasni. A Műveletési Központ Facebook oldalán is, illetve a Kossuth-toborzó ünnepének van egy saját Facebook oldala, ott is mindent el lehet olvasni. Ugye ez reményeink szerint a monokia kitelepülnek, nem csak vendégként lesznek
3: velünk,
2: hanem kitelepülnek, illetve a Kossuth Múzeum is kitelepül a rendezvényre, egy szép új múzeum sátrat építünk nekik, ahol a turini arcokat is meg lehet tekinteni, a szemükbe nézni itt az elődeinknek, hogy onnan is indult ez a Kossuth kultusz, és hogyan alakult ez mára ide a 2026-os évre. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Nagyon sokat dolgoztunk a rendezvényen.
3: És még fogtok is.
2: És a héten még többet dolgozunk a rendezvényen.
3: Tehát akkor indul a verkni, és szombaton majd valamikor végkimerülésig tart szerintem, ahogy a fiatalok is bírják majd a strapát, és ahogy ti is bírjátok, hát nagyon nagy tisztelettel tudunk csak rátok nézni, és rátok gondolni, akik mindezt már hosszú hónapok munkájával előkészítették, és most le is bonyolítjátok. A főszervezővel, Détári Lukács Ágival beszélgettem, akkor sok erőt és nagyon jó munkát kívánok nektek, és sok sikert!
2: Köszönjük!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
1: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga Huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne és bír, mint a szeptember 26-án lesz 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösség élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszín, tehát mondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartás idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arzész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatárs. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A csodálatos Taylor Swift énekel nekünk a hírek után azonnal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-17:00, szombaton 8:30-tól 21:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Marad a kellemes őszi idő. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. Ma van a nemzetközi Vörös Panda nap. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában postázzák. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipart veszi célba. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlói és az Oroszországgal szembeni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Megelőző jelleggel készenléti állapotba helyezték a lengyel földi telepítésű légvédelmi rendszereket és a radaros felderítést, de légtérsértés végül nem történt, közölte a lengyel hadsereg. A nyugat-ukrajnai orosz légitámadások során rutinszerűen felszállnak a lengyel katonai vadászgépek is. Először tartanak magyar napot a római Szent István házban. Az egésznapos rendezvénnyel az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatait szeretnék erősíteni, valamint felhívni a figyelmet a nyelv, a kultúra és a hagyományőrzés fontosságára. A gyermekprogramok mellett lesznek kézműves foglalkozások, vetítés, nyelvóra, a napot pedig táncház és közös vacsora zárja. Országszerte mintegy 500 programmal várják az érdeklődőket a hétvégén, a Kulturális Örökség napján. A kétnapos rendezvény sorozaton templomokat, kastélyokat, múzeumokat, tájházakat és más különleges helyszíneket lehet megismerni, köztük több ritkán látogatható műemléket is. A helyszínek, illetve a részletes program az interneten olvasható. Ma van a Nemzetközi Vörös Panda nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a különleges faj védelmének fontosságára. A vörös pandák, vagy más néven vörös macskamedvék természetes élőhelye visszaszorulóban van, illetve az illegális kereskedelem miatt is csökken a populációjuk világszerte. A Himalája mérsékelt övi erdőiben és a délnyugat Kínában őshonos kisállat külseje medvére emlékeztet, de ugyanolyan jól mászik a fára, mint a macska.

0: bejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést, Tápiószele és Farmus között pedig a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltparást végeznek. A megnyitott felület miatt az aszfaltozásig félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez egészen este 6 óra egy kisebb-nagyobb megszakításokkal. Azért mondom ezt, mert folytatjuk természetesen ebben az órában is egy beszélgetéssel. Jön hétvégi válogatásunk második dialógus, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül, maradjanak velünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak.
5: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Kedves hallgatók, folytatjuk válogató műsorunkat, méghozzá szintén egy fontos eseménnyel, a szeptember 22-i autómentes nappal. Főként erről lesz szó a Rend a Lelke című rendőrségi műsorunkban, melyben most is Bálint Bóta Júliát kérdezi Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk aktuális része. Bálint Bóta Júliával beszélgetek most is itt a Cegléd Rádió stúdiójában. Szervusz, nagy szeretettel köszöntelek.
3: Szia, és köszöntöm ismételten a rádió hallgatóit.
2: No, hát nézzük csak, hogy miről beszélünk. Egy programról fogunk beszélni, ami jövő kedden lesz, de nem árt most már erre fölkészülni, eleve fejben, meg amúgy is. Ez pedig nem más, mint az autómentes nap. Szeptember 22-én kedden lesz ez tehát, és erről fogunk elsősorban beszélgetni. Hát nem is tudom, ez már hanyadik ilyen autómentes nap. Jó pár éves hagyománya van már.
3: Igen,
2: ennek.
3: Igen, ez már jó pár éve hagyomány. Nekem ez az első alkalom, úgyhogy...
2: Na, akkor neked igen, ez ilyen szempontból is
3: igen,
2: érdekes
3: igen,
2: lesz.
3: Igen, igen, úgyhogy ez az első, amikor csak én veszek részt benne. Ugye eddig segítőként voltam jelen, ugye Sós Zsanival.
2: Igen.
3: Neki segítettem ebbe, és őnek nagyon-nagyon sok munkája van, vagy volt ebben.
2: Sokat
3: és most
2: tanulhattál
3: látom,
2: tőle.
3: Igen, és most látom igazából, ugye, hogy Zsaninak mennyi munkája volt. Igazából, hát ahogy a nevében is benne van, ez az autómentes nap arról szól, hogy odafigyelj a környezetünkre igazából.
2: Bizony.
3: Ugye ez az egész ilyen biztonság hete program, autómentes nap, ez most szeptember 22-én lesz. Ugye minden év szeptember 22-én szoktuk megtartani, de például a rendőrségnél van egy ilyen, hogy biztonság hete program, ez a 14-től 22-ig tart igazából, és arra, hogy odafigyelni a környezetünkre, a biztonság hete program keretében, odafigyelni arra, hogy közlekedünk.
2: Bizony, bizony. Igen.
3: Az autókkal, a kerékpárokkal, mindenféle járművel, viszont itt ugye az autómentes napnak az a lényege, hogy autómentesen közlekedjünk.
2: Igen.
3: Ahogyan ezt mindenki érti, igazából ugye reggel lesz egy olyan, hogy regisztrálhatnak az iskoláknak a tanulói, szülői úgy, hogy vagy kerékpárral, vagy esetleg lábbal hajtható rollerrel érkeznek, szóval nem elektromos rollerrel.
2: Gyalogosok?
3: Gyalogosokat ugyanúgy regisztráljuk, igen, mert ugye az is autómentes nap, de úgy autómentes legyen, hogy nem az, hogy leáll a parkolóba és elgyalogol oda.
2: Ja,
3: szóval,
2: persze,
3: mert
2: persze.
3: Már amúgy láttunk ilyet, emlékszem, hogy egy pár évvel ezelőtt vagy olyan volt, hogy
2: nice.
3: Megálltak az autóval, kivették a csomagtartóból a rollereket, és akkor odahajtottak a rollerekkel.
2: Aha,
3: szóval
2: ügyes.
3: Ez nem így működik.
2: Igen.
3: És ugye az a lényeg, hogy reggel 5:30-tól 8 óráig van a sportcsarnoknál, és 6:00-tól 8:00 pedig a Szabadság téren leszünk ismételten, mint minden
2: igen.
3: évben, akkor lesz majd mindenkinek egy-egy kis úgymond ajándék, mert reggelit fognak ismételten kapni, és ezt
2: ez is egy hagyomány már,
3: köszönjük
2: igen.
3: szépen, hogy Kőházi Ádám ezt így megszervezi, és ugye, ha jól tudom, akkor ugye most is ugye nagyon-nagyon sokan segítenek, és,
2: nem kevesen,
3: és adományoznak. Ugye majd megint lehet majd választani, mert ha jól tudom, akkor úgy néz ki, hogy lesz szendvics, ugye ahogy szokott lenni, lesz szendvics, lesz egy alma, meg egy üdítő, valamelyik közül lehet választani. Szóval nem egyszer a hármat, hanem valamelyiket,
2: valahogy,
3: amelyik ezt szeretné,
2: igen,
3: választhat majd, aki regisztrál, de nem csak ebből áll, ugye?
2: Abszolút nem, itt egy komoly
3: igen,
2: rendezvény.
3: Igen, ez egy komoly rendezvény lesz, mert most már egyre bővülnek a programok, ugye 10 órától, pedig 13 óráig lesz egy olyan, amilyen mindenféle, kint lesznek a mentősök, a katasztrófa védelmi füstsátorra, mi is kimegyünk, jönnek Budapestről ugye a baleset megelőzési csoport, a Pest megyei kollégák, ugye lesz ott, ha jól tudom, egy biztosító cég is, ugye, aki segít ugye az embereknek így eligazodni, akkor
2: fontos bizony, igen, igen.
3: Ugye, amit lebeszéltem a mentős kollégákkal, hogy úgy jönnek ki, hogy például, mivel itt nagyon sok gyerek lesz, ugye az iskolából fognak legtöbben kijönni a gyermekek, ugye az lesz, hogy például a mentősöknél majd besegítenek abba például, hogy megtanítani egy újraélesztés, hogy mire kell odafigyelni, egy stabil oldalfekvés, ha már
2: például.
3: Egy kisebb gyereknek is látja, hogy például rosszul lesz egy társa, tudja azt, hogy kell stabil oldalfekvésbe tenni.
2: Igen.
3: Egy
2: mi alap, a hasznos az?
3: Alapismereteket ugye az újraélesztésről, ugye a füstsátor, ugye katasztrófavédelem, ugye ott is majd szépen kíváncsi leszek rá majd. Ugye nálunk lesz majd kerékpárregisztráció, úgyhogy oda is várunk mindenkit, lesz majd kerékpáros akadálypálya, valamint lesz majd megint ittas szemüveg, kábítószeres szemüveg, és akkor ebből is megint csinálunk egy jó kis pályát. Ez nem volt még, nem tudom, hogy tavaly volt-e már, de most egy kis akadálypályát is majd fel fogunk állítani.
2: És akkor igen népszerűek szoktak lenni.
3: Igen, megcsináltam kressztesztet is, és akkor majd ott okoskodunk, meg majd táblákról, hogy kell közlekedni. Ami szokott ilyenkor lenni, ugye akkor ez ugye a délutáni programba is lesz majd kerékpárregisztráció, valamint ugye ismételten a rendőrség egy 100.000 forintos kerékpárt fog kisorsolni, ugye? És itt is szeretném most a Györe kerékpáristálónak megköszönni azt, hogy ők ebben részt vesznek, és ők felajánlották ezt, és 100.000 forint értékben annak az iskolának, aki a legtöbb, úgymond regisztrálója lesz reggel, ugye, ahogy ki tud kerékpárral, vagy gyalogosan, vagy rollerrel érkezni, ugye lábbalhajtós rollerrel érkezni.
2: Csak az számít.
3: Igen, azok között pedig egy 100.000 forint értékű Decathlon utalványt fogunk kisorsolni.
2: Na, tehát már csak ezért is megéri egyébként.
3: Igen. Úgyhogy persze délután még lesz azért másfajta program is, mert majd most lesz egy nagyon jó kis zenés fellépés is. Az Anna Zsófia kis együttes lesz majd, ugye egy ilyen fél órás előadást fognak majd tartani, ugye 6 óra és fél hét között, de ugyanúgy itt is délután lesz majd ügyességi pálya, itt a szemüveg, ugyanígy a kábítószeres szemüveg is ott lesz, és tényleg az, hogy várunk tényleg nagyon-nagyon mindenkit szeretettel. Hát nem tudom, most izgulok, mert amúgy nagyon-nagyon jó programok lesznek, úgyhogy én nagyon várom mind a gyermekeket, mind a felnőtteket, úgyhogy én azt kérem, hogyha valaki ráér, és tényleg ugye ez egy keddi nap, szóval azért munkába mennek az emberek, de ha megoldható, 10 órától 13 óráig is ki lehet nézni, sőt délután is ugye akkor ki lehet jönni oda, és nagyon jó kis programok lesznek a délután folyamán, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, és tényleg nagyon-nagyon köszönöm szépen itt a segítséget mindenkinek, aki ebben részt vesz, mert nagyon nagy munkájuk van benne.
2: Hát kell a segítőkész.
3: Igen. Bizony. És hát hogy mindenkit elérjen az, hogy lehet egészségesen is közlekedni, nem mindig gépjárművel.
2: Érdekes ez, mert előző évi tapasztalatok, még Zsani is beszélt erről, hogy egy ideig, nem túl sokáig ugyan, de még néhány napig szinte megfigyelhető volt, hogy egy páron még éltek a lehetőséggel, hogy nem muszáj nekem autóval menni.
3: Igen, ugye? És ez olyan érdekes, hogy az emberek ilyenkor felspanolódnak, hogy ez azért tök jó volt, mert csak friss levegő, el tudtam én hamarabb indulni a gyerekkel is, meg tudtuk oldani, mert most már ugye nagyjából belerázódunk itt a közlekedésbe. Szóval el tudtunk itt indulni, és akkor úgy lesznek majd, hogy menjünk, aztán sajnos általában visszaszokott ez esni, mert alább, hogy ez az adrenalin, de hát ha...
2: Az idő is persze azért egyre szigorúbbra fordul, tegyük
3: persze,
2: hozzá.
3: Persze, az időjárás sem mindig kedvez amúgy nekünk, de remélem, és nagyon-nagyon szeretném, de így is gondolkodunk, hogy jó idő lesz, és várunk szeretettel tényleg mindenkit, mert nagyon-nagyon jó programok lesznek, de majd szerintem még erről mesélni fog majd más is itt.
2: Meg majd megbeszéljük a tapasztalatokat
3: majd
2: a következő héten, de most tehát innen nézve a következő héten, szeptember 22-én kedden, már a hajnali óráktól tulajdonképpen indul ez a programsorozat, hogy aki csak teheti, tényleg ne autóval induljon el a munkahelyre meg az iskolába, hanem a már említett módokon kerékpárral, lábbalhajtós rollerrel, vagy esetleg simán a két kis talpán, és akkor már is jogosult ezekre a kis kedvezményekre, és aztán ott lesznek azok a remek kis vetélkedők is a Szabadság téren.
3: Várunk mindenki szeretettel.
2: Autómentes nap, szeptember 22-e, tehát Bálint Bóta Júliának köszönjük szépen, ez volt Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
0: Kedves hallgatók, hétvégi válogatásunkat beszélgetéssel, majd a következő 60 percben folytatjuk, most pedig újra szólnak a dalok, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden, az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 3195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne és bír, mint a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény, tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatárs. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban.

0: című dalát. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK Munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra. Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59.
5: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
6: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
7: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
6: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
8: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Marad a kellemes őszi idő. Szeptember végéig utalják a dízzel támogatás első részletét. Kibertámadás érte Moszkva online szavazási rendszerét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatás 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg. Ennek hiányában postázzák. Súlyos kibertámadás érte az éjszaka Moszkva online szavazási rendszerét a 3 napig tartó orosz parlamenti és regionális választások második napja előtt. Ennek ellenére időben megnyíltak a szavazóhelyiségek, közölte a Központi Választási Bizottság vezetője. Azt mondta, minden támadást sikeresen visszavertek. Moszkva elektronikus szavazási rendszere külön platformon működik, és ezen 4 millió ember regisztrált előre. Ma délelőtt 9 óráig több mint 3 millióan szavaztak így a fővárosban. Vlagyimir Putyin elnök is online szavazott tegnap. Fokozatosan növelik az amerikai katonák jelenlétét Grönlandon. Ebben az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése állapodott meg, abból a célból, hogy erősítsék az Észak-Atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságát. A dán és a grönlandi kormány hangsúlyozta, hogy a megállapodás elismeri Dánia területi egységét és a grönlandiak önrendelkezési jogát. Az egyezményt várhatóan a jövő héten New Yorkban írják alá. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6.200.000 utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak.
2: Az időjárásról.
9: A nap további részében sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A szél mérsékelt marad, délután 24-29, késő este 16-22 fok várható. Holnap is folytatódik a szép, őszi idő sok napsütéssel, majd hétfőn ismét egy gyenge hideg front érkezik, néhány fokos lehűléssel.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmaként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele közelében a 11-es kilométernél burkolatot javítanak, a félútpályát itt lezárják. Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést, Tápiószele és Farmos között pedig a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltparást végeznek. A megnyitott felület miatt az aszfaltozásig félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszkei

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, de ebben az órában sem az enyém lesz a főszerep, hanem a harmadik beszélgetésünknek köszönhetően már, ami a hétvégi válogatást és a mai napot illeti. Szatmári Gábor és vendégé, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül, tartsanak tehát velünk.
1: Szemlét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhánát egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: Javában zajlik, kedves hallgatók, sőt lassan véget is ér a szüret a magyarországi borvidékeken, így Cegléd környékén is. Szüreti sorozatunk elti vendége Tápió Szentmártonból érkezett, szőlőültetvényei pedig főként a gödöllői dombságban, Bénye és Gomba környékén találhatók. Kis Attilát Szatmári Gábor kérdezte az idei szezon tapasztalatairól, mennyiségről, minőségről, és persze a tervezett jövőről is. Néhány percre most, ha csak hangban is, de kóstoljunk bele az idei termésbe.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: Kedves hallgatóink, folytatjuk szüreti kis sorozatunkat, és azért, ha visszaemlékszem rá, a Cegléd Rádió indulásakor, úgy nagyjából 30 évvel ezelőtt, leginkább ezek a szüreti beszélgetések szeptemberre estek, akkor kezdődtek. Aztán egy idő után kezdtek ezek tolódni előrébb, és már megállapítottuk, hogy bizony augusztusban is időnként el kell kezdeni a szüretet, és emlékszem arra is, amikor már az egyik borász arról számolt be, hogy képzeljem el, hogy ugye amivel indulni szokott általában Magyarországon a szüret, a Csaba gyöngyével a Balaton felvidéken, azt már volt, hogy július végén el kellett kezdeni szedni. Hát egy kicsit átalakult azért a klímánk, és egy picit átalakult az a 2026-os is, és na hát erről is fogunk beszélgetni mai vendégemmel, aki Tápió Szentmártonból érkezett, Kis Attila borász barátunk van itt, ismét régen láttunk már itt, Attila, szervusz!
3: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Szia, Szatyi!
2: No, hát már javában nyakig benne vagytok a szüreti időszakban ti is. Mikor kezdődött a munka igazából?
3: Nálunk augusztus 19-én kezdődött meg a szüret. Ugye nálunk nincsen írsai olivér, vagy néró, vagy hasonló nagyon korai érésű fajta. Mi a turánnal szoktunk kezdeni, ez egy festőlevű szőlőhez is korai érésű.
2: Igen.
3: Már szépen be volt érve, vagy már túlérve, és azzal kezdtük, és azóta meg se álltunk, folyamatosan szüretelünk. Igazából egy-két nap szünet van, amikor úgy tele vannak a tartályok, és ki kell erjedniük, de folyamatosan szüretelünk azóta is.
2: Folyamatosan megy, ugye itt a Bénye-Gombai vidékre kell gondolnunk elsősorban, ugye a szőlőid ott vannak, ha jól tudom.
3: Igen, termőültetvények azok Gombán vannak, ott művelünk 53 hektárt, meg van 10 hektár Bényén is, ami új telepítés, 2 éves, arról még csak keveset szüretelünk.
2: Persze,
3: mert
2: igen.
3: Az leginkább az asszályban nagyon-nagyon nehézkesen növekszik. De mellette ugye Szeglédbercelről, Szeglédről is vásárolok szőlőt már évek óta, tehát összességében elmondhatom, hogy ugye a termés 60-70% a Bénye Gomba, a többi pedig innen Szeglédről érkezik.
2: Így van, tehát ez a Szegléd Monor egy község, gyakorlatilag a te birodalmad is ilyen szem. Pontból,
3: igen, ugye? Végül is mondhatom, hogy nálam is összeolvadt ez a hegyközség, mert
2: igen.
3: Ceglédről is, Monorról is, Gombáról is, sőt Monorról is szoktam vásárolni,
2: igen,
3: kis mennyiségben, tehát.
2: No, hát mindenféléről hallottunk ebben az évben. A tavasz még tulajdonképpen egész biztatóan indult, ha jól emlékszem, ugye?
3: Optimális volt. Volt azért téli csapadék valamennyi.
2: Igen.
3: Még a fakadás is rendben volt, de fakadás óta, igazából május óta a szájban, ilyen szerintem még nem volt. Vagyis én nem emlékszek ilyenre, hogy már...
2: Hát idősebbek
3: már
2: sem nagyon.
3: Május elejétől. Igen. Tehát május végén már ki volt égve a fű, meg az egyszikűek mindenhol. Ez általában ugye augusztusra szokott bekövetkezni itt kis hazánkban. De most így májustól folyamatosan a szájban killódik minden növény, szó szerint killódik.
2: Igen, és nyilván az a szőlőkre is igaz, és ez kihat nyilván a mennyiségre. A minőségre másképpen hat, de arra is kihat. Talán a mennyiség volt itt az, ami nagyon jellemző volt, hogy azért a töredéke termett annak, amit úgy megszoktatok.
3: Általánosságban elmondható, hogy országos szinten egy ilyen 20-40% a terméskiesés, kivéve a Kunság déli részein, ahol ugye a fagykár érte a szőlőket a május 1-én.
2: Ott még nagyobb. Igen.
3: De összességében egy ilyen 20-30-40%-kal kevesebb a mennyiség. Nálam a tavalyihoz képest mondjuk egy 20% a mínusz, de azért azt is meg lehet érezni.
2: Meg.
3: Minőségben is jellemző az, hogy ugye egész nyáron kánikula volt, legalább 7 vagy 8 nap 40 fok fölé is emelkedett a hőmérséklet.
2: Igen.
3: Emiatt ilyesmiében a cukorfokok magasak, a savak rendkívül alacsonyak, ilyen alacsony savtartalmakat
2: én
3: nagyon-nagyon rég tapasztaltam. Uh-huh. Idén már rengeteg savat kellett pótolni must állapotban is ahhoz, hogy az erjedés biztonságos legyen.
2: Igen.
3: Mert ugye a sav ugye pufferoló hatása van, a pH-t beállítja olyan optimális körülmények közé, ahol az élesztő maga az erjedést ugye végzi, és neki jó legyen az élettevékenység.
2: Igen, és ez kihat aztán a bor eltarthatóságára is, ugye, ha jól tudom, hogy a savtartalom, ez nagyon fontos.
3: Abszolút, az alkohol és a savtartalom, ami a bort ugye tartósítja, mellett, hogy nyilván kénezzük, de emellett kell azért egy bizonyos alkoholtartalom, meg egy normális savtartalom. tartalom, ami segít az eltarthatóságában.
2: Igen. Igen, az a bizonyos savgerinc, amit szoktak emlegetni, ugye, és ez nagyon fontos. Igen. Igen, az nagyon fontos. Hát bizony-bizony ezt nehéz pótolni, de ettől függetlenül, akikkel beszéltem már borászokkal most az utóbbi néhány hétben, szóval azt mondták, hogy azért lesznek szép borok 2026-ban is.
3: Egy kifejezetten, ugye, hogy aszályos év volt, ennek azért van előnye is, tehát a gombás betegségeknek így nem nagyon van.
2: Például.
3: Nem nagyon van esélyük teret nyerni, és emiatt se lisztharmat, se peronoszpóra, se szület idején a botritis nem igazán tudta fertőzni a szőlőt, emiatt
2: ez
3: tökéletesen
2: jó.
3: Egészséges szőlők és egészséges mustok, amiket tudtunk préselni, és ebből dolgozunk. Összességében a minőséggel nem lesz baj, tehát igen, a végére kialakul ez.
2: Volt ez a fránya sárgaság nevezetű betegség, ami tizedelte a szőlőket, ez mennyire érintette a te birtokodat?
3: Ezzel küzdünk, ugye én karanténövezetben vagyok, most már itt is egyébként sok helyen az van, de nálunk már 31 hektárt a közvetlen szomszédságomból már kötelező volt kivágni, azt a név is kivágatta. Nálunk is van az ültetvényben, találtak már pozitív mintát, és azt mondták itt a növényvédős barátaim, hogy az én ültetvényem az úgy néz ki, hogy talán-talán megmenekül, vagy megmenekült. Nyilván vannak károk, azért százalékban mérhető károk vannak, de ezt igazából nehéz megállapítani, hogy
2: nehéz
3: valóban
2: meg
3: ez okozta ezt. Ugye az elmúlt 5 évből 4 aszályos volt, mellett
2: igen.
3: Azért az ültetvény is már 20-25 vagy még több éves is, tehát ezt azért nehéz beskatujázni, hogy csak az aranyszínű sárgaság fitoplazma, ami ezt okozza. Bízunk benne, hogy azért talán sikerül leküzdeni, együtt élni vele, hát más országokban is megoldották.
2: Igen, igen. A következő évekre nézvést vannak remények, hogy ki lehet utálni innen ezt a betegséget?
3: Meg kell szüntetni az életterét, magát, aki ezt hordozza, ez egy pici kis rovar, egy kabóca, amerikai szőlőkabóca, annak az életterét meg kell szüntetni, az elhanyagolt szőlőket föl kell számolni.
2: Például.
3: Erre is már vannak, úgy néz ki, hogy törekvések, esetleg törvényjavaslatok is vannak már egészen minisztériumi országos szinten. Tehát bízunk benne, hogy azért ez egy országos átfogó szervezéssel megoldható a életterének a csökkentése, a meglévő ültetvénybe pedig egyszerű rovarölőszeres kezeléssel a bent lévőket nyakon lehet csípni.
2: Igen, igen, igen. Na, nézzünk akkor szét egy kicsit. Mi van még a tőkén most?
3: Jelen pillanatban a kék frankosunkat születeljük, ennek még ugye egyharmada hátra van, de ma holnap végzünk vele, és akkor utána még jövő hétre marad egy 10 hektár Cabernet Sauvignonunk, ami nagyon szépnek ígérkezik, de szint ugye kék frankos. Belőlük készítünk rozét is a kék frankosból, itt a vége fele vöröset, Cabernet Sauvignonból pedig csak vörösbor fog készülni.
2: Abból csak az, igen, igen. Hát az arra való, igazából valóban. És a pincében is folyik már a munka, és egyes borászok már gyakorlatilag kész borokról számoltak be, mondták, hogy tulajdonképpen jó formán lehetne palackozni és kitenni a polcra.
3: Hát egy-egy tételt én ugye akkor ítélem befejezetnek, hogyha már úgy megkapta az elsőként, ugye onnantól kezdve túl sok dolog nem történhet vele. Utána még a tisztítási folyamatok hátra vannak, fejtések, ugye ülepedik benne az aljára a seprő, az üledék. Utána derítjük, szűrjük. Nálunk még azért az kell, hogy mondjam, hogy november végétől kezdődnek, mire az új borokat elkezdjük forgalmazni. Egyébként nem is tart tovább az előző, tehát kipörög az előző évjárat.
2: Hát ez is valószínű kifog, ugye újig, ahogy szokták mondani, már a mennyiség miatt is, de Márton napján már azért lehet új bort kóstolni biztos, ugye?
3: Idén biztos, minden előbb volt, a szület is előbb volt, így biztos, hogy lesz már. Szerintem minden borászat legkésőbb Márton napjára egy-két-három tétel biztos, hogy kóstolásra fog bocsájtani.
2: Az nagyon jó. Lesz-e, tőled is megkérdezem, minden borász barátomtól megkérdezem, lesz-e neked egy kedvenced a 2026-os évjáratból, hogy sejted?
3: Most úgy látom, hogy a vörös borok gyönyörű szépnek fognak sikerülni, igen, a kék frankos és a cabernet is.
2: Hát amúgy sem áll tőle távol, ugye?
3: Igen, nálunk jó a termő réteg, a termő táj nagyon tökéletes a vörös szőlőnek, kék frankosnak is a cabernetnek. Mi ugye Bénye-gombán vagyunk 200 méter magasan, egy löszaltalaj fölött egy heterogén talaj, és az löszaltalaj az kiváló a vörös szőlőknek. Én úgy gondolom, most a kék frankos és a cabernet is gyönyörű lesz, de a fehérek, rozék is nagyon szépen sikerülnek, tele vannak illattal, hosszú ízekkel. Így, hogy korrigálva lettek a savak, így még a savérzet is tökéletes, úgyhogy
2: fontos.
3: Összességében nagyon, nagyon szép borok fognak készülni, meg szép borok készültek. Itt a környéken is kóstoltam már erjedő vagy új bort, mindenhol szépen fognak sikerülni.
2: No, hát hál' Istennek akkor legalább a minőséggel nem lesz akkor a probléma, mint a mennyiséggel. Hogyan lehet fölkészülni? Már ilyenkor tulajdonképpen a következő évre is kell nézegetni, vagy most még elég dolgotok van az ideivel?
3: Ugye így, hogy óriási történelmi léptékű aszály volt idén, azért már látni azért a szőlőn is, hogy a termő alapok sem olyan óriásiak, tehát a vesző hajtás növekedés sem volt olyan intenzív, nem biztos, hogy olyan szépen beérett, vagy inkább kényszerérett vesszők lesznek. Így a jövő évi termés sem gondolnám azért extra mennyiségűnek, még hogyha optimális csapadék eloszlás meg hőösszeg is lesz, akkor sem lesz szerintem kimagasló termés, egy jó termés még lehet. De azt gondolom, hogy ami bort, most aki borral foglalkozik és van szőlője, vagy tud még szőlőt vásárolni, be kell tárolni borból, mert ugye idén is kevesebb volt, és nem vagyok benne biztos, hogy jövőre is nagy termés lesz.
2: Igen. Öntözni lehet, hát valamiféle módjai vannak ennek is, de szóval nem igazán volt divatos régebben szőlőt locsolni.
3: Kicsibe azt mondom, hogy lajtos kocsival is meg lehet öntözni szépen egy szőlőt, esetleg húznak mellé ekével, vagy valamivel egy kicsi kis barázdát, és beöntözhető. Nagy üzembe már szerintem csak valamilyen csöpögtető öntözés, vagy földfelszín fölött, vagy földfelszín alatt, ami hatékony lehet.
2: Igen.
3: Viszont igen, ez eléggé testidegen tőlünk az, hogy szőlőt öntözzünk. Ugye régen sok mindent öntöztek, de a szőlőt nem. Most már gyümölcsöt elképzelhetetlen szerintem öntözés nélkül ültetni, telepíteni.
2: Bizony.
3: Viszont a szőlőnél is, hogyha ez tendencia, már pedig azért 5-ből 4 év, az már azt mondom, hogy mondható tendenciának, el kell rajta gondolkozni, hogy valamilyen módon öntözni kell a szőlőt.
2: Persze, hát ilyenkor a régi ültetvények előnyben vannak, hiszen azoknak a gyökerei sokkal-sokkal mélyebben vannak, és ugye tudjuk, hogy a szőlőgyökér azért egy 30-40, akár 50 éves ültetvénynél már több méter mélyen lent van, és ott még talál vizet esetleg szegénykém.
3: Ez látszódik is, hogyha egy olyan ültetvénybe járunk, ahol mondjuk van 5 éves szőlő, 10 éves, 20-25, azért látszódott idén, már a lombon látszódik, hogy egy öreg ültetvénynél ott még haragos zöld, szép lombállomány, tömött fürtökkel, már egy 10 éves szőlőnél is az alsó levelek sárgultak, száradtak el, új telepítésnél meg szerintem jelentős károk vannak, kiszáradtak tőkék.
2: És sajnos erre lehet számítani a következő években is, valóban ezt nem lehet kikerülni, de hát nagyon reméljük, hogy most is, ahogy helytáltatok eddig is, 2026-ban, majd 27-ben is ez meg fog történni, és azért nagyon jó kis környékbeli borokat kóstolhatunk, nem csak Márton napon, hanem majd természetesen utána is egészen újig. Hát majd erre visszatérünk a megfelelő időben, amikor már valóban kóstolható nagyon jó borok lesznek, és egy kicsit kielemezzük majd ezt a 2026-os évjáratot kicsit bővebben is. Most ennyi fért a mai műsoridőbe. Nagyon szépen köszönöm a friss, aktuális tájékoztatást Kis Attilának, akkor irány a Szentmártoni pince, és akkor várjuk a nagyon jó borokat innen a környékről.
3: Ne csak Szentmártoni, Ceglédről, Monorról, mindenhonnan a környékről kóstoljanak, erre sarkalnék mindenkit, hogy egészen bátran nyúljanak a helyi termelőkhöz, mert jó borokat lehet innen is vásárolni, talán még jobb árértékarányba is, mint hogyha egy boltba vásárolnánk, úgyhogy
2: igen.
3: Én csak szurkolni tudok, hogy kóstoljanak hazait, meg kóstoljanak környékbelit. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
2: Örülök, hogy eljöttél, Kis Attilának köszönjük szépen.

0: adásunk utolsó beszélgetése már, ami a mai napot illeti. A szól majd, de csak a következő 60 percben. Maradjanak velem, hiszen szólnak a folytatásban a dalok is.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
7: FM 92.5
1: Cegléd Rádió.
7: Minden dal közös is.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 3195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne és bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatárs. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik. A déli báb kávézó és street food.

0: azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A Get Lucky című közös ismerőst azonnal játszom a hírek után. Maradjanak velem, velünk, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka kolbász, disznósajt, tepertő füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Marad a kellemes őszi idő. Szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Kibertámadás érte Moszkva online szavazási rendszerét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. November végéig postázzák az iskolakezdési utalványokat. A 100 000 forintos támogatás első felét már korábban bankszámlára utalta a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintos részt vásárlási utalvány formájában kapja meg a 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalványokat március 15-ig lehet felhasználni. Súlyos kibertámadás érte az Észak-Moszkva online szavazási rendszerét a 3 napig tartó orosz parlamenti és regionális választások második napja előtt. Ennek ellenére időben megnyíltak a szavazóhelyiségek, közölte a Központi Választási Bizottság vezetője. Azt mondta, minden támadást sikeresen visszavertek. Rakétákkal és csaknem 200 drónnal támadták az oroszok éjszaka a dél-ukrajnai Odesszát. Az érintett településeken csaknem 180 ezeren maradtak áram nélkül. Reggelre több mint 60 ezer háztartásban sikerült visszaállítani a szolgáltatást. Az ukrán légvédelem a támadó eszközök többségét lelőtte. Rövid időre készenléti állapotba helyezték délelőtt a lengyel földi telepítésű légvédelmi rendszereket és a radaros felderítést, de végül nem történt légtérsértés, közölte a lengyel hadsereg. Korábban a nyugat-ukrajnai orosz légitámadások idején a vadászgépek is felszálltak, de erről most nem érkezett információ. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül 1 liter sör. Az elmúlt 40 évben ötszörösére drágult a sör az Oktoberfesten, miközben a németországi árak ennél jóval kisebb mértékben nőttek.
2: Az időjárásról.
6: A nap további részében sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható, a szél mérsékelt marad, délután 24-29, késő este 16-22 fok várható. Holnap is folytatódik a szép, őszi idő sok napsütéssel, majd hétfőn ismét egy gyenge hideg front érkezik, néhány fokos lehűléssel.
2: Közlekedési információk.
7: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmaként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele közelében a 11-es kilométernél burkolatot javítanak, a félútpályát itt lezárják. Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között pedig a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltparást végeznek. A megnyitott felület miatt az aszfaltozásig félpályás lezárásra és jelzőrös forgalomirányításra kell számítani, 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést. A 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárásra sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Így lesz ez este hatig, bár még ebben az órában sem az enyém a főszerep, hanem Szatmári Gábor, hiszen jön hétvégi válogatásunk, mai hétvégi válogatásunk utolsó beszélgetése. Maradjanak velünk ezért is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, mai utolsó beszélgetésünkben egy októberi, nem mindennapi foci tornáról szólunk. Körülbelül 300 foci meccset bonyolítanak majd le az 5. Ceglét Cup nevű rendezvényen, ahol a legifjabb labdarúgó palánták mutathatják be tudásukat. És nem csak a hazaiak, hiszen több országból, még Portugáliából is érkezik egy csapat. Minden további részletről a főszervező Széchenyi Márton számolt be a Cegléd Rádió stúdiójában Szatmári Gábor mikrofonja előtt. Mai válogató műsorunkat ezzel az izgalmas beszélgetéssel zárjuk.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben tehát egy nem mindennapi sporteseményről lesz szó, de ennek a sporteseménynek már bizony mondhatni komoly hagyományai is vannak, hiszen 5. alkalommal rendezik meg majd októberben a Cegléd Cup nevezetű foci tornát. Na hát erről fogunk beszélgetni a CVSE labdarúgó szakosztályának szakmai utánpótlás vezetőjével, Széchenyi Mártonnal, nem először vendégünk itt a stúdióban. Szervusz Marci, köszöntelek!
3: Szia Szegyi, üdvözlöm a rádió hallgatók!
2: No, hát 5. alkalom, akkor már mondhatni, hogy rutinból kis újból megy az egész, de hát azért ezek nem így történnek általában, ugye?
3: Főleg úgy, hogy álmodtunk egy nagyot, és azt mondtuk, hogy akkor most csináljunk valami egészen impozánsat és grandiózus rendezvényt. Most jutottunk el oda egyébként az elmúlt 4 alkalom után, hogy úgy érezzük, hogy talán szintet léphetünk, éppen ezért egy ilyen össz-közép-európai rendezvényben gondolkodunk. 90 csapattal, 5/7 nemzet csapatát várjuk, úgyhogy ez egy igazán nagy rendezvény lesz, de ami különösen fontos számomra, hogy a ceglédieket is bevonjuk.
2: Természetesen.
3: És egyfajta családi nappá bővítsük ezt az eseményt. Aha. És nem csak azokat várjuk szeretettel, akik egyébként fociznak, hanem egyéb más sportágokból is, a gyerekeket, a szülőket, hiszen nagyon sok programmal készülünk számukra.
2: Na hát ezekből is idézgetünk majd, de még azért is fontos ez a beszélgetés most itt szeptember eleje közepe táján, ugye, mert hát pedig októberben lesz, mert azért ennek is megvan a jó oka, hiszen kiírtatok egy érdekes pályázatot, egy rajz pályázatot egy foci tornához, hát hogy jön össze ez a kettő?
3: Így van, tehát szeretnénk bevonni tényleg egész Ceglédet, és különösképpen a rajzpályázattal az iskolákat szeretnénk egy picit aktivizálni. Innen is kérem a pedagógusokat, a szülőket, és természetesen az igazgatókat, hogy legyenek ebben aktívak. Nagyon szeretnénk díjazni egyébként azt az iskolát, ahonnan a legtöbb rajzpályázat beérkezik. Na. Tulajdonképpen nagyon sokat agyaltunk, úgymond, hogy mi is legyen a rajzpályázatnak a tárgya. Itt a Cegléd logó, ami felmerült bennünk, hogy tervezzék meg a gyerekek, de ugye itt az 1-8 osztály között azt gondoljuk, hogy inkább ezt bővítjük egy labdarúgás témára. Mit jelent a gyerekeknek a foci, a futball? Mit gondolnak, amikor eszükbe jut mondjuk egy Cegléd Cup, és mondjuk 2 mondattal még segíteni nekik, hogy
2: nyilván igen.
3: Jelenítsétek meg, ahogy focisztok, esetleg bármit, ami egyébként eszükbe jut.
2: Egyszerűen csak valaki egy foci labdát rajzol, bizony, egy gyönyörűen, itt, már itt, az is jó lehet,
3: itt
2: ugye?
3: Bármi játszik tulajdonképpen. És szeretnénk az iskolákat díjazni azzal, hogy egy 10 darab focilabdát felajánlottunk az első helyezettnek,
2: az
3: és itt nyilván itt a darabszám fog számítani az iskolák viszonyában, viszont a legszebb rajzokat is fogjuk díjazni. Cegléd VSE baseball sapkát lehet majd nyerni focilabdát. Dolgozunk azon, hogy milyen jutalmakat osszunk ki.
2: Van de
3: biztos,
2: még idő.
3: Így van, de biztos vagyok abban, hogy meg fogjuk találni a módját, hogy örüljenek a gyerekek. Itt vagyunk szeptember közepén, másfél hónap van a tornáig, de őszintén mondom, hogy itt most már másfél hónappal egy ekkora rendezvény előtt, itt 0-24-ben csak ezen kattog mindenki a klubnál, hogy minél sikeresebb legyen ez a rendezvény.
2: Úgy van. Melyik korosztályokat érinti ez igazából majd?
3: Igen, itt magát a tornát U9, 11 és 13-as korosztályokban szervezünk, tehát ez ugye utánpótlás 9, 11, 13, ez azt jelenti, hogy a 10, 12 és 11 éves gyerekeket érinti. Tulajdonképpen ennek egy kibővítése a családi nap, hiszen várjuk a kisebbeket is.
2: Nice.
3: Lesz számos olyan program, amiben be tudnak kapcsolódni.
2: A 10 év alatti gyerekek is akár.
3: Így van. Egy experience zone, egy ilyen kipróbálhatják magukat tulajdonképpen különböző mozgásformákban. Uh-huh. Most zajlik egyébként tárgyalás azzal kapcsolatban, hogy milyen mozgásfejlesztő programokat tudunk majd beintegrálni ebbe a rendezvénybe. Aha. Illetve ami családi nappá formálja ezt az egészet, most tényleg ezekben a napokban ülünk le, arcfestőt keresünk, kézműves sarkot szeretnénk kialakítani, állatsimogatót, ami talán a parkolóba el tudunk különíteni, majd már tudom, hogy van két póni, amelyik felajánlás formájában kihozzák, lehet ott simogatni, ugrálóvár lesz, tehát én azt gondolom, hogy ha kilátogatnak a kedves cég lédiek, akkor az egy csak az, hogy látják, hogy itt nyüzsgés van, itt öröm van, hiszen foci van, és az összekapcsolódik a mozgás öröme.
2: Nem csak a gyerekek lesznek ott, tehát jön apa, anya, nagypapa, nagymama és keresztpapa, keresztmama. Tehát valóban egy igazi családi nappá varázsoljátok, és ez azért tényleg újdonságnak számít, hogy egy ekkora jellegű nagy rendezvény lesz ebből a foci tornából, ami önmagában sem egy kis falat, hiszen hány meccset fog játszani?
3: Hát én most számolgattam a 300 mérkőzés.
2: De ez hihetetlen.
3: Nagyjából kimondani is nehéz. Igen. És ennek a 300 mérkőzésnek, hogyha a költségvetésére egy mondat erejéig kitérhetünk, akkor most járunk ott, hogy ez a torna, ez 7-es millió forint a nullszaldó.
2: Igen.
3: Éppen ezért is úgy szervezzük, és nem is szeretnék itt meglepetést majd a helyszínen, hogy a 12 éven aluliak számára ingyenes lesz a rendezvény.
2: Igen.
3: És a nagyobbaknak, szülőknek valószínűleg egy ilyen 1000-1500 forintos belépővel kell számolni, de én azt gondolom, hogy olyan programot teszünk le az asztalra, amire ez az 1500 forint, ez
2: elenyésző. Persze. Igen.
3: Ha még megemlíthetek egy dolgot, igen, és ezt külön köszönöm a Ceglédi VSS szüleinek, itt szponzorációba kapunk majd egy nagy sátrat, ami úgy fog kinézni, hogy teljesítmény diagnosztikai részlegnek neveztük el.
2: Iha.
3: Fotocellákkal, sprintkapukkal, digitális méréseket fogunk tudni majd prezentálni, ahol a gyerekek felmérhetik az erejéket, ott is díjazni fogjuk a leggyorsabb játékost, aki a legmagasabbra ugrik, hiszen azt is majd digitálisan tudjuk egy ilyen platformon mérni.
2: Nice.
3: Nagyon fontos kiemelni, hogy a szülőknek előadásokkal készülünk. Olyan nemzetközileg is elismert szakember érkezik, aki például a magyarországi utánpótlás szülőket tulajdonképpen összefogja. Van egy ilyen Facebook csoport, itt lehet, hogy ez a reklámhelye, de Helm András érkezik, aki olyan témákkal fogja majd színesíteni itt az előadásokat, mint például az optimális szülői háttér.
2: Aha.
3: Hogyan tudja
2: fontos
3: a szülő
2: bizony
3: támogatni, igen, a gyerekeket úgy, hogy ne legyen túl sok, és ne legyen túl kevés.
2: Igen, ugye? Csak pont elég legyen.
3: Pont elég, és ez egy óriási segítség lenne, hogyha tudnánk a szülőket ilyen téren edukálni, hogy mindenki
2: tudja. Ők is értsék, hogy miről
3: abszolút,
2: van szó. Pontosan.
3: És a sportközegbe egy picit beilleszkedjék, ebbe a játékos, edző, szülő háromszögbe mind a három szereplőnek optimálisan kell működnie ahhoz, hogy az működjön, és a központban természetesen a gyerekek vannak, hogy fejlődjenek.
2: Igen. Említetted, hogy nemzetközi lesz ez a megmérettetés. Hol tartunk most a jelentkezésekkel, a nevezésekkel, és milyen országból érkező ifjú focistákra számíthatunk?
3: Pont tegnap sikerült megvásárolni a repülőjegyeket a portugál Vitória Guimarães nevű csapatnak.
2: Ez itt van Cegléd Bercelotán, ugye?
3: Igen. Én nagyon büszke vagyok. Ez az a szint, amikor lépünk egyet, amikor meg tudunk hívni egy csapatot. Úgy döntöttünk, hogy ez a Vitória Guimarães portugál első osztályú csapat lesz. Egyébként U9-es korosztályban fognak szerepelni.
2: A mindenit.
3: De jönnek
2: Ronaldók jönnek majd akkor.
3: Nagyon bízunk benne, de jönnek csapatok Albániából, Koszovóból, Bosznia-Hercegovinából, jó eséllyel, Szlovákiából, Erdélyből, Romániából, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt egy komoly nemzetközi mezőny fog összejönni, úgy, hogy egyébként nem a top csapatok, tehát lesznek első osztályú csapatok, mint például a Guimarães vagy a Sepsi, Szlovákiából próbálkozunk még, de nagyjából ez a tehetségközpont, körzetközpont színvonal, ami úgy azt mondanám, hogy a másodosztály, második vonal csapatai érkeznek, és itt mindenki nyerhet. Egyébként ez a Cegléd Cupnak a szlogenje is, hogy 5. Cegléd Cup, ahol mindenki játékban marad. Ez pedig azért van, mert lejátszák első nap a csoportmérkőzéseket, és onnan úgy tervezzük, hogy a Bajnokok Ligája, Európa Liga és Konferencia Liga ágra jutnak tovább a csapatok, és ott is tudnak nyerni majd
2: tisztára,
3: kupákat.
2: Tisztára, mint a felnőttek.
3: Abszolút. Tehát tulajdonképpen hiába esel ki az első napon a Bajnokok Ligája körből, de az Európa Liga...
2: Nem kell hazautazni.
3: Így van, az Európa Ligát ugyanúgy meg tudod nyerni. Csak a díjazások egyébként, kaptunk szponzorációt is ebben a témában is. Az érmek, kupák, serlegek, ott tartunk, hogy 450 000 forint, de ha majd kijönnek a hallgatók és látják, hogy például ilyen 90 cm-es, 4 oszlopos trófeát lehet nyerni, az egy olyan színvonalat biztosít majd a csapatok számára, ami nagyon bízunk benne, hogy a 6. Cegléd Cupra majd úgy kell visszamondani a jelentkezőket. Per pillanat egyébként 75 csapatnál járunk, tehát itt vagyunk a hajrában, még 15 csapat befér ebbe a mezőnybe, de többet nem tudunk
2: majd nem lehet kezelni már.
3: Így van, az idő.
2: Mint olyan, a mi időnket is nehéz kezelni, mert lassan lejár itt a kis műsoridőnk, de akkor mondjuk el egyszer azt, hogy tehát októbert emlegettük, mikor lesz pontosan a rendezvény?
3: Október 28-29 9.30, ez az őszi szünetben, reggel 9-től nagyjából este 6-ig fog tartani minden napon. A fő napok azok a 28-29, amikor igazából a 9-11-es gyerekeknek kedveskedünk itt a családi nappal, állatsimogatóval, arcfestővel, stb. Ezért oda fókuszálnám a meghívását a ceglédi hallgatóknak, szülőknek, gyerekeknek.
2: No, és ne feledkezzünk meg a rajzpályázatról sem. Meddig várjátok oda a beérkezett pályaműveket?
3: Igen, köszönöm. A rajzpályázat pedig nagyjából 3 hetet adunk erre a történetre, ami azt jelenti, hogy október 9-én legkésőbb ott be kell szedni a rajzokat.
2: Igen.
3: Nem is akartam túl rövidre húzni, hogy 2 hét, hanem 3 hetet adunk az iskoláknak, úgyhogy...
2: Elégnek kell lenni ennyinek.
3: Így van, nagyon bízunk benne, hogy aktivizálják magukat az iskolák és a pedagógusok is, és hát a gyerekek természetesen, és várjuk a rajzpályázatnak az eredményeit, aztán utána természetesen majd látjuk, hogy mik az eredmények.
2: Jó van, még pedig várlak majd itt a stúdióban, még szerintem még előtte, de utána mindenképpen fogunk találkozni és értékeljük majd az októberi 5. Cegléd Cupot. 300 mérkőzés, atya mindenség. Szóval azért ez nem lesz semmi, és egy olyan dolog, ami azért megint csak fölteszi Ceglédet a térképre, azt hiszem Európa térképére, ugye?
3: Abszolút, ebben a 3 napban mi az utánpótlás gyerek focinak a központja szeretnénk lenni abban a 3 napban.
2: Úgy legyen. Kedves hallgatóink, Széchenyi Márton volt a vendégem, tehát a CVS-e labdarúgó szakosztályának utánpótlás szakmai vezetője. Nagyon szépen köszönöm, Marci, és akkor jó munkát, jó felkészülést.
3: Köszönjük, hajrá Cegléd!
2: Hajrá!

Kedves hallgatók, tehát ennyi volt már a hétvégi válogatásunk. Holnap folytatjuk a mikrofonnál este 6 óráig, most Hüveges András. Remélem velem tartanak. Jönnek a közös ismerősök, a Ceglédiek kedvencei.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
3: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
4: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
3: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
5: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
7: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak.
8: FM 92.5
1: Cegléd Rádió.
8: Itt minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne és bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sportegyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arzész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatárs. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik. A déli báb kávézó és street food.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, azon a mutatom, mivel indul a következő egy óra hossza. Ed Sheeran felvételét játszom a hírek után azonnal, Azizám, ez a címe. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
8: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Marad a kellemes őszi idő. Szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Megnyílt a müncheni Oktoberfest. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópályakoncessziós szerződést, és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre, több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A kormány célja az, hogy a Mészáros Lőrinc és Szín László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek, a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. November végéig postázzák az iskolakezdési utalványokat. A 100 000 forintos támogatás első felét már korábban bankszámlára utalta a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintos részt vásárlási utalvány formájában kapja meg a 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalványokat március 15-ig lehet felhasználni. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb, 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül 1 liter sör. Az elmúlt 40 évben ötszörösére drágult a sör az Oktoberfesten, miközben a németországi árak ennél jóval kisebb mértékben nőttek.
8: Az időjárásról.
9: Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmaként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele közelében a 11-es kilométernél burkolatot javítanak, a félútpályát itt lezárják. Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést, Tápiószele és Farmos között pedig a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltparást végeznek. A megnyitott felület miatt az aszfaltozási félpályás lezárásra és jelz

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, itt lesz ez este 6 óráig, tehát még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában lehetünk együtt. Most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a lapszemlével. Ennek a rovatnak köszönhetően visszatekintünk az elmúlt pár napra, megnézzük, mit történt celeb testvéreinkkel. Maradjanak velem, ezért is.

0: szenzációk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Kormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
6: Már 30 éve.
5: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne és bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arzész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatárs. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk Lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a blik.hu felülettel. Őszintén vallott az elmúlt hónapok nehéz időszakáról Sárközi Ákos felesége, Sárközi Évi. A festőművész számára egy rutinvizsgálat váratlanul komoly fordulatot vett, több vizsgálaton és biopszián is átesett, végül pedig műtétre került sor. A bizonytalansággal és félelemmel teli időszakban férje, a konyhafőnök sztárja és gyermekeik jelentették számára a legnagyobb támaszt. Bár a történtek lelkileg és fizikailag is megviselték, ma már hálás azért, hogy a vizsgálatoknak köszönhetően időben fény derült az elváltozásra, és megtehették a szükséges lépéseket. Amikor az ember azt gondolja, egy szokásos rutinvizsgálatra érkezik, ultrahangra és mammográfiára, még nem is sejti, hogy bármi komolyabb történhet. Amikor az orvos azt mondta, készítsünk még egy mammográfiás felvételt, mert valamiben nem biztos, még nem vettem igazán komolyan a dolgot. Azt gondolta, biztosan csak nem sikerült megfelelően az első felvétel. Ezután mindössze fél órán belül újabb ultrahangvizsgálat következett, ekkor már kezdtem izgulni, különösen akkor, amikor az orvos közölte, hogy az eredményeket másodvéleményre is elküldi. Így a vizsgálatok szinte egymás követték, míg végül megerősítették, hogy a pontos diagnózis érdekében mindenképpen szükség van biopsziára, mondta a lap érdeklődésére a konyhafőnök sztárjának felesége. A biopsziától eleve rettenetesen féltem, és az eredményre várni sem volt könnyű. Óriási megkönnyebbülést jelentett, amikor kiderült, hogy az eredmény negatív lett, ám a vizsgálatot végző radiológus professzor úr, ő a harmadik orvos volt, aki megvizsgált, és egy rendkívül elismert magasrangú szakember, a radiológia egyik meghatározó alakja, azt mondta, mivel a családomban édesanyámnak, nagymamámnak és az ő testvérének is volt mellrákja, az én esetemben nem érdemes kockáztatni. Azt javasolta, váljunk meg ettől az elváltozástól, hiszen nem tudhatjuk biztosan, hogy később milyen következményekkel járhat. Ahogy ő fogalmazott, menjünk biztosra, mesélte Évi, aki nemrégiben esett át a csomót eltávolító műtéten. Szerencsére Sárközi Évi jól van, de azért még vannak nehézségei. Rengeteget jelentett számára, hogy a családja maximálisan mellette állt a megterhelő időszakban. Vele is foglalkozik tehát a blik.hu felület.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön. Egészen pontosan a borsonline.hu oldallal. Tilosban jártak, de csak egy kis nosztalgiázásra váltak a TV2 valóságshowjának szereplői. A Farm VIP piros csapatának tagja is tikkában visszatértek a forgatási helyszínre, ami nagyon más arcát mutatta feléjük, mint akkor, amikor élesben ment a játék. Emese, Zsuzsi és Lorenzo és Lucrezia ugyan megpróbáltak észrevételnek maradni, de egyelőre még nem valószínű, hogy túl sok magyar követője lenne annak a YouTube csatornának, ha megnézhetjük, ahol Sáfrány Emese, Szőke Zsuzsi, Noel, Lorenzo, Tano és a barátnője visszatértek Zsolti gazda legendás birtokára. Tették mindezt a sötétség leple alatt, de persze a legjobb szándékkal. A Farm VIP 4 játékosnál nosztalgiázni indult, és a bandába bevették a piros csapat vezetőjének barátnőjét, Lucréciát is. A fent említett csatorna egyébként a Luen Ló nevet viseli, és Lorenzo Tano és Lucrezia Landó közös életét követhetik nyomon, mármint azok, akik ezt nézik. Aki egyébként jól beszél olaszul, hiszen a csatorna leginkább a párosukat jól ismerő talján közönségnek szól. No, de hogy is volt az a kis éjszakai kaland a Farm VIP forgatási helyszínén. A mesterséges intelligenciának hála egész jól meg lehet érteni a négyes fogad között zajló beszélgetéseket, pláne, hogy Emese, Zsuzsi és Noel leginkább magyarul beszélnek, bejárják az üresen álló pajtát, emlékeket idéznek fel, miközben Lorenzo barátnője megjegyzi, hogy a világítás és minden forgatási kellék nélkül olyan, mint egy horrorfilm díszletében járnának. Miközben nézelődnek, azt is megbeszélik, hogy tulajdonképpen tilosban járnak, hiszen valóban egy farmon mászkálnak, és nem a bejáraton keresztül érkeztek. Azt persze sejtették, hogy örömmel látnák őket, ha bejelentették volna az érkezésüket. A véletlen pedig be is következett. Érkezett ugyanis valaki, aki a fogadtatásukra sietett eléjük. Hogy mi történt pontosan azon az estén, és hogy miért épp ők négyen vágtak neki a szürkületi kalandnak a Farm VIP hírességei közül, arról Sáfrány Emesét kérdeztük, írja a portál. Szerintem nem árulok el nagy titkot azzal, ha azt mondom, hogy a forgatások alatt szoros barátság szövődő Zsuzsi, Lorenzo, Noel és köztem. Nos, ez a barátság azóta is kitart, és természetesen a csapat ki is bővült Anettel és Lorenzo barátnőjével, Lucréciával. A videó, amiről szó van, nem sokkal a forgatások vége után készült, Anett aznap nem ért rá, így négyen szöktünk be a farmra, kezdte a borsnak Emese, aki egyébként félelmetesnek találta a lecsupaszított Farm VIP díszleteket. Kérem szépen, ezzel a beszökéssel is foglalkozik a borsonline.hu oldal, meg persze kiderül az is, hogy ki az, aki a fogadtatásukra sietett. Jó olvasgatást!
0: Szemlét Rádió! Szemlét Rádió! 92!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
1: Reklámot hallottak.

Kedves hallgatók, a Ceglédi kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesen felhőzett növekedés, de számottevő csapadék esetleg nem várható. Északon északkeleten megélénkülhet a nyugati-délnyugati szél, hajnalra 5 és 15 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn egy hideg front érkezik, többfelé megerősödő, néha viharossá fokozódó északnyugati széllel. A front gyorsan átrobog felettünk, csak átmenetileg növekszik meg a felhőzet, és kisebb esőzápor csak helyenként alakulhat ki. Napközben 19 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Ceglédi Rádió.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, még slágerrel startol a következő felvonás. Olivia Dean énekel hamarosan a hírek után azonnal. Man I Need című felvételét hallgatjuk meg nem sokára. Tartsanak velem, jó rádiószert kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20-519-5262. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petra Transz munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Marad a kellemes őszi idő. Szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Kibertámadás érte Moszkva online szavazási rendszerét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. November végéig postázzák az iskolakezdési utalványokat. A 100 000 forintos támogatás első felét már korábban bankszámlára utalta a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintos részt vásárlási utalvány formájában kapja meg a 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalványokat március 15-ig lehet felhasználni. Súlyos kibertámadás érte az Észak-Moszkva online szavazási rendszerét a 3 napig tartó orosz parlamenti és regionális választások második napja előtt. Ennek ellenére időben megnyíltak a szavazóhelyiségek, közölte a Központi Választási Bizottság vezetője. Azt mondta, minden támadást sikeresen visszavertek. Rakétákkal és csaknem 200 drónnal támadták az oroszok éjszaka a dél-ukrajnai Odesszát. Az érintett településeken csaknem 180 ezeren maradtak áram nélkül. Reggelre több mint 60 ezer háztartásban sikerült visszaállítani a szolgáltatást. Az ukrán légvédelem a támadó eszközök többségét lelőtte. Elkezdődhet a Long Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az NRÜ júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Mostanra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel a Long Event alvállalkozóinak kifizetéséhez. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jó részt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése.
2: Az időjárásról.
4: Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka 9-15, napközben 25-30 fok várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmaként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápió szele közelében a 11-es kilométernél burkolatot javítanak, a félútpályát itt lezárják. Tápió szele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápió szele és Farmos között pedig a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltparást végeznek. A megnyitott felület miatt az aszfaltozási félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést. A 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András. Folytatjuk azon a dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, és nem sokára foglalkozok a mai nappal, azaz szeptember 19-ével. Ezért is maradjanak velem.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svábsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
0: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény, az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne és bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösség élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatárs. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb Kávézó és Street Foodban.
0: Cegléd

0: hallgatók, szeptember 19-e van a mai napon, a Wilhelminák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönthetik Dorina és Vilma nevű ismerőseiket is. A Wilhelmina latin, germán, német eredetű név, a Wilhelma továbbképzése, jelentése erős akaratú védelmező. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig én vissza, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, tartsanak ezért is velem.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

kedves hallgatók, egy nevet meg kell még említenünk itt a zene naptárovat. Végre 1969-ben született Candy Dulfer szaxofonos. 5 évesen dobolni kezdett, és 6 éves korától szaxofonozni tanult. Kezdetben szoprán, majd alt szaxofonon. Első fellépése apja zenekarával volt. 1987-ben két európai Madonna koncerttel az Elüs zenekarban szerepelt. Első lemeze 1990-ben jelent meg. 2001-ben apjával jelent meg közös albuma. 2009-ben már 9. stúdióalbuma volt a piacon. 2011-ben jelent meg Crazy című lemeze. Partnere volt többek között Van Morrisonnak, aztán Sheila A-nek, Beyoncénak, Lionel Richie-nek, Pink Floydnak, Chaka Khannak, Aretha Franklinnek, Prince-nek. Grammy-díjra jelölték a Sexuality című albumért. 1990-ben egészen pontosan zenének stílusa szinte bármi lehet. Funk, blue, jazz, pop, house, jungle egyenrangúan megszólal hangszerén. Candy Dulfer érkezik hozzá, csak egy pár dolgot emeltem ki az életrajzából, szóval ő következik itt, talán a legismertebb dalával a Ceglét Rádióban.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal foglalkozunk itt a 92-t. 1934-ben született Brian Epstein, a Beatles együttes menedzsere. 2010-ben hunyt el Polgár László, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas basszus opera énekes, és 2021-ben Ligeti András, Kossuth és Liszt Ferenc Díjas hegedű művész karmester. 1981-ben a Central Parkban 400 ezeren látták Paul Simon és Art Garfunkel ingyenes koncertjét. 22 dalt énekelt el a közkedvel duó, elsőként a Robinsonosat, ugye arra mindenki emlékszik, azután sorra jött a többi nagy slágerük is. A közönség 11 évet várt a nagy találkozást, amelynek zenei anyagát dupla albumon jelentették meg, valamint filmfelvétel is készült a fellépésről. Egyébként 1953-ban általános iskolában találkoztak egy Alice Csodaországban előadáson, ahol Simon, a fehér nyúl, Garfunkel a macska szerepét játszotta. Alakítottak egy duót Tom és Jerry néven, melyel az első kisebb sikerük a Hey Schoolgirl című dal lett. Simon and Garfunkel néven a Diploma előtt című film zenéjével kerültek be a köztudatba. Az 1960-as évek népszerű zenészei és énekesei voltak legismertebb dalaik, például a The Sound of Silence, a Robinsonos dal, vagy éppen a The Boxer, és még sorolhatnánk. Többször kaptak Grammy-díjat, és a Rock and Roll Hall of Fame-be is beiktatták őket. Szétválásuk óta több nagyobb koncertre összeálltak, például az 1981-es koncertet emelhetnénk ki, amely több mint 500 ezer nézőt vonzott. Természetesen ők jönnek már is itt a Ceglid Rádióban.
1: Ceglid Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kapa eltűnt, gerebje eltört, fűnyíró elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj, a hobbi áruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
9: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. FM 92.0.

0: mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesen felhőzett növekedés, de számottevő csapadék estig nem várható. Északon északkeleten megélénkülhet a nyugati-délnyugati szél, hajnalra 5 és 15 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn egy hideg front érkezik, többfelé megerősödő, néhol viharossá fokozódó északnyugati széllel. A front gyorsan átrobog felettünk, csak átmenetileg növekszik meg a felhőzet, és kisebb eső zápor csak helyenként alakulhat ki. Napközben 19 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

Hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Mára ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig a műsorvezető Süveges András volt, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Itt a 92-től már nagyon régen volt süvegelő, most még nem lesz, de jövő héten nagy valószínűséggel, igen, majd megnézzük, hogy egyáltalán valaki kíváncsi még arra a műsorra. Szóval most nem lesz süvegelő, de jövő héten talán, nem merem 100%-ra ígérni, már ha valakit ez érdekel, ugye? No, holnap Becker Betty lesz a szerep, a főszerep, övé a az egész nap. Hallgassák őt is nagy tisztelettel és szeretettel, én legközelebb holnap után, tehát hétfőn érkezek, akkor majd reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióban. Hétfőn reggel, tehát Tali, visz, hall!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléden Show-ban.
4: Marad a kellemes őszi idő, szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Felvételi zárlatot rendeltek el a szegedi koraszülött osztályon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. November végéig postázzák az iskolakezdési utalványokat. A 100 000 forintos támogatás első felét már korábban bankszámlára utalta a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintos részt vásárlási utalvány formájában kapja meg a 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalványokat március 15-ig lehet felhasználni. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6.200.000 utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóaljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak, a Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
1: Az időjárásról.
4: Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
6: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Kármán András pénzügyminiszter pedig azon dolgozik, hogy a költségvetés egyensúlyának helyreállítása mellett az önkormányzatoknak is tudjon legalább részlegesen segíteni. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50.000 forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400.000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23.000 milliárd forintért kötötték meg. A kormány célja az, hogy a Mészáros Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. Elkezdődhet a Long Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az NRÜ júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Most arra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel a Long Event alvállalkozóinak kifizetéséhez. Az Alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóan járó erősített csomagra, amelyből két M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene.
1: Az időjárásról.
7: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél, hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
3: Marad a kellemes őszi idő. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Kármán András pénzügyminiszter pedig azon dolgozik, hogy a költségvetés egyensúlyának helyreállítása mellett az önkormányzatoknak is tudjon legalább részlegesen segíteni. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Elkezdődhet a Long Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az NRÜ júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Most arra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel a Long Event alvállalkozóinak kifizetéséhez. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
1: Az időjárásról.
3: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és Önök a Cegléd Rádiót hallgatják az FM 92-tön, benne pedig a Cegléd Hangja című műsort, a műsort, amelyben én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, és akár Facebookon, facebook.com/cegledradio is üzenhetnek nekünk. Nekem mindegy, melyiket választják, a lényeg, hogy ha van kedvük, akkor válaszoljanak. A kérdésünk pedig egy ismerős kérdés, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Foglalkoztunk már egy alkalommal ezzel, és most itt a második alkalom, akkor rengeteg üzenetünk és nagyon vicces üzeneteink érkeztek, és hát rengeteg üzenet bent maradt. Ezekkel indulunk, de közben jöhetnek az új válaszok, tehát az említett elérhetőségekre. Jöjjön is az elmúlt adásban megmaradt néhány üzenet. Tóth Anita például azt írja nekünk, hogy amikor egyedül van a lakásban és hall valamit a koromsötét padláson vagy alaksorban, akkor mindenképpen lemegy megnézni, hogy mi az. Természetesen én mindig azt mondom egyébként, hogy ha átlagos dolgok történnének egy filmben vagy sorozatban, akkor abból nem csinálnának sorozatot, tehát ilyenkor le kell menni, ez szinte kötelesség, és persze történik valami olyan, ami aztán a cselekményt előre mozdítja. Ildikó üzenete egy kicsit hosszabb, ez e-mailben érkezett. Lemerül telefon, nincs térerő, nem indul az előtte tökéletesen működő autó. A gyerek aszmás, és otthon felejtik a gyógyszert, vagy van egy kedvenc macia, és azért mindenképpen vissza kell menni a zombikkal teli házba, különben Brianka nem tud aludni. Kb. Minden amerikai filmben az apa kosárlabdázás vagy baseballozás közben pajtinak, vagy kisöregnek hívja a gyerekét. Úgy költöznek be egy mucsoröcsögi alsón lévő házba, hogy életükben nem jártak ott, poros, elhagyatott, de mire éjjel jönnek a kísértetek, addigra minden patika. Tehát mire éjjel jönnek a kísértetek, addigra minden patika a házban. Tökéletes meglátások, és tényleg ez szokott történni. Ugye nem csak amerikai filmekre vagy sorozatokra gondolunk, amikkel kapcsolatban lehet írni, de tény, hogy Hollywood az nagyon szeret ilyen kliséket használni, úgyhogy onnan nagyon könnyű ilyen jeleneteket vagy visszatérő fordulatokat keresnünk. Ferenc üzenete is nagyon jó, záró jelenet. A főhőst rakják be a mentőbe, a háttérben leföl rohangál a mentő, rendőr, tűzoltó kombó, közben aggódva követik a hordágyat a mellékszereplők. Lehet a főhős még kér egy cigit és elmond egy poént, a kamera felnéz az égbe, vagy rázumol a háttérben lévő kivilágított metropolisszal. Zene, vége főcím.

0: Igen.
1: Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Persze lehet sorozatbeli klisé is, nekem teljesen mindegy. A lényeg az, hogyha van ilyen és van kedvük, küldjék el a 0635 925 925-re vagy a kimanselkukac@ceglidradio.hu címre. Ez itt a Ceglid hangja, én Vörös Nendi vagyok, és már folytatjuk is Rékával. Nem annyira klisé kategória, de nekem mindig fura, amikor egy 7 éves vagy még kisebb fiúnak mutálós a szinkron hangja. És fordítva is meg szokott történni, amikor egy jóval nagyobb fiúnak van nagyon kisgyerek hangja, de egyébként ez akár meg is történhet, de tényleg igazából azt hiszem, hogy a készítők ilyenkor az eredeti színész hangjához próbálnak hasonlót találni, de lehet, hogy logikusabb lenne már egy kicsit mélyebb vagy még magasabb hangot keresni ilyenkor, de igen, ez néha félre szokott menni. Egyébként a szinkron is ilyen, ami elidegenítheti az embereket egy kicsit a kedvelt sorozattól, vagy színésztől, vagy filmtől esetleg. Zsuzsa azt írja, az utolsó pillanatban variálnak a repjegyekkel, vagy nem szállnak fel, vagy áttetetik, minden jegy elkelt, csak első osztály van. Amikor vizes lesz valaki, de egy perc múlva már száraz, most jött a fodrásztól, és a smink is szuper. Persze ezt írták már sokan, de sminkben is ébrednek szupi hajjal. A haja a főszereplő nőnek mindig frissen mosott és vasalt, akkor is, ha amúgy egy benszülött, akkor is, ha a történet a középkorba játszódik. Ha át kell kelni egy akármilyen sekély parton, akár télvíz idején, ezek folyton belegázolnak cipővel, a nadrágok szára térdig benne ázik, eszébe se jut soha senkinek, hogy inkább levegye a cipőt, felhajtsa a nadrágot, de még ha bele is megy, azt úgy teszi, hogy mintha mindennapos dolog lenne az érzés, hogy cipővel, ruhában gázolnak a jeges patakokban, szemrebbenés nélkül teszik. Ami még dühít, hogy haldoklás közben senki se retteg, csak útra való bölcsességeket osztogat, nem agonizál, amikor meghalt, csak köp egy kis vért, majd szépen becsukja a szemét és oldalra billen a feje. Ugyanehhez, hogyha hasba lőnek valakit, az 10 másodperc múlva már halott, mindenkinek olyan szép, nyugodt, tiszta és gyors halála van, még annak is, akiét drámaira akarják beállítani. Persze a kutyaszorítóban van, nem így van, van, aki figyel a részletekre. Jó, de hát azt tudjuk, hogy Quentin Tarantino egy kicsit másképpen csinálja az ilyen jeleneteket, de hát neki ez a védjegye. Nagyon szépen köszönjük ezt az e-mailt, és hogyha ön is e-mailezne, mert ott hosszabban ki lehet fejteni, akkor nyugodtan megteheti a kívánság@ceglidradio.hu címen. Egy SMS-sel megyünk tovább Ildikótól. Amikor történik valami érdekes, izgalmas, majd a szereplő hirtelen felriad, mert csak álmodta az egészet. Igen, ez rendszeresen visszatérő jelenet, hogy belerángatnak minket egy új szálba, vagy próbálnak, és akkor kiderül, hogy csak álom volt. Jogos, teljesen jogos. Zoltán azt írja, a falon megforduló kereszt, és a kérdés, hogy kinek dolgozik. A harmadik pedig a divatba jött mondat az akciófilmekre, hogy olyan, mint a John Wick. Nem. A John Wick olyan, mint az átlag koreai akciófilmek, csak az átlag filmnézők azokat nem igazán ismerik. Igen, hát nagyon sok olyan adaptáció van, amit most már Indiából, Koreából, tehát Ázsia felől hoznak, ami kicsit más, ami kicsit eltér a mi átlagos értékrendünktől, ezért nagyon nagy meglepetéseket tudnak okozni az ilyen filmekben. Hamarosan folytatjuk, hogyha van önnek is olyan filmes kliséje, amit nagyon utál, küldje el nekünk.
2: Helyi információk első kézből. Ceglid Rádió. A közös ismerős.

0: 0635 925 925-ös az SMS számunk, az e-mail címünk pedig kívánság@ceglidradio.hu, persze ékezetek nélkül. Ezek a Ceglid hangja elérhetőségei, a kérdése pedig, hogy milyen filmes klisé, amit a legjobban utál. Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de lehet, hogy ez sem az utolsó, mert záporoznak a válaszok. Már megyünk is tovább velük, itt van Szilvia üzenete. Én attól vagyok ki, hogy mindenki cipőben fekszik az ágyon és a kanapén, annyira nem életszerű. Péter a következő, kék-sárga színvilág, zsarus filmekben 85 liter kávét iszik mindenki, jó zsarú, rossz zsarú, utolsó másodpercekben hatástalanítanak bombát, nem, mondjuk 5 perccel a robbanás előtt, amikor még úgy reális is lenne. Hát nem, persze a feszültséget az fenn kell tartani, és akkor izgul legjobban a néző, hogyha mondjuk 10 és 0 másodperc között sikerül elvágni azt a drótot. A 85 liter kávé viszont azért nem életszerűtlen, mert az amerikánó az jelentősen fel van vizezve, az a fajta kávé olyan, hogy abból mondjuk 2 espresszó van benne, és a többi az víz, viszont nagyon soknak látszik, ilyen termoszokból isszák meg ilyesmi nagyon nagy poharakban. Az annyira talán nem erős, hogy szétvágja az ember, de igen, tényleg szeretne kávézni, és a fánk, az szerintem még visszatérő elem a rendőrségnél. Péter írja nekünk, hogy azt már olvastam, Rita írja nekünk, hogy amikor a folyosón összecsattantak a férfi és a nő kezéből az akta csomó szanaszét repül, a férfi segít összeszedni a papírokat, közben szerelmesek lesznek. Hát nem ekkor lesznek szerelmesek, akkor csak megpillantják egymást egy olyan helyzetben, ami hát így elindít valamit, de aztán kialakul a szerelem, ez szinte biztos, hogy a szétrepülő akta csomók vannak, akkor abból lesz valamilyen kapcsolat. Azt írja nekünk László, hogy sötétben a zseblámpa csak egy icipici pontot világít meg, és párszor a kamerára irányítják, hogy a kedves néző is megtudhassa, milyen rossz érzés. Azt hajtogatja, megmagyarázom, ahelyett, hogy megmagyarázná. Végül isznak és vezetnek, ez nekik teljesen természetes. Az azért igaz, hogy ott nincsen zéró tolerancia, hogyha jól tudom, tehát mondjuk egy sört meg lehet inni, és akkor úgy még autóba ülhetnek az amerikai film megszereplői, de tény, hogy ez rendszeresen előfordul. Azért szerintem senki ne üljön be, hogyha alkoholt fogyasztott, se itthon, se Amerikában. Ez a legbiztosabb módszer, még akkor se, hogyha filmben szerepel. Norbert írja a következőt, a folyosó végén balra. Mindig a folyosó végén, mindig minden balra. Amúgy ezt nem tudom, hogy így van-e, de lehet, én is hallottam sokszor már ezt a kifejezést. Azt írja Árpád, hogy mindig van egy gyerek a főhős mellett. Azért nem mindig, de tényleg sokszor. Brigitta, akciófilmekben, amikor a főhőst meglövik, leszúrják, felrobbantják, agonizál 5 percig, félig halálán van, alig tudják összefoltozni, bekötözni, majd 2 sarok múlva, mintha mi se történt volna, úgy karatézik, mint Bruce Lee, és szalad, mint Flash. Ez a kedvencem. Igen, tényleg visszatérő elemek, de valamiért mégis szeretjük ezeket a filmeket, vagy újra nézzük, vagy legalábbis egyszer megnézzük, és gyűjtjük az ilyen kliséket, úgyhogy ha ön is gyűjtött egy párat, nyugodtan küldje el nekünk a 0635 925 925-re. Néhány zene múlva folytatódik a Ceglid hangja, tartsanak velünk!
1: Ceglid Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Második alkalommal dobom be a témát, miszerint melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és hát ugye ismerős lehet a kérdés, a régi válaszokat, az előző adásban maradt válaszokat már kipipáltuk, most jönnek az új válaszok, amelyeket a műsor alatt küldtek már nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra, és nem is annyira klisé, hanem inkább egy érdekes megfigyelése van Lászlónak. A főhős reggel fel kell, iszik egy kávét és már rohan is. Sosem kell WC-re mennie. Hát, hogy most kis dolog vagy nagy dolog, azt már döntse el a hallgató, de ez tény, hogy WC-re menést azt viszonylag ritkán látunk a filmekben. Melyik az a filmes klisé tehát, amit a legjobban utál, és erre válaszolt nekünk Ramona? Kinyitják azt a bizonyos ajtót, amin keresztül félelmetes hangok áradnak ki. Nem költözik el az 5 gyermekes család, pedig szellemek kísértik őket. Közvetlenül az első csók előtt megszólal a telefon, aztán sokáig úgy tesznek, mintha semmi sem történt volna. Ki csinál ilyet? Igen, az első csókot rengetegszer megzavarják valamivel, és aztán mindig olyan kínosan állnak ott. Viszont az 5 gyerekes családnál én azt vettem észre, hogy persze ott vannak a szellemek abban a kísértett házban, de azért valamivel már ezeket megpróbálják megmagyarázni. Nincs hová visszamenniük, mert a lakást eladták, valamit ki kell találni, vagy hogy csak azért is most már bizonyítani akar az apuka, hogy már pedig ő rendet tud tenni még egy ilyen elátkozott házban is, vagy ilyesmi. Szóval erre már azért adnak magyarázatokat szerintem manapság, de régen tényleg volt ilyen, hogy nem volt megmagyarázva, hogy miért. És persze azon az ajtón is be kell menni, ahol rémisztő hangok vannak, meg kell nézni, hogy mi van ott, különben hogy lenne ebből jó film. Bernadett üzenete, amikor 6-an ütnek egy ember, de az a 6 mindig udvariasan megvárja, hogy a főhős rommá verjen egyet közülük, és utána megy csak oda a következő. Sose ütik, vágják együtt, amíg mozog, illetve a magázódás a 4. randin is annyira életszerűtelen. Tényleg volt ilyen magázódós is, azért sokszor már a szinkron színészek, meg a szinkron szöveget írók már figyelnek erre, hogy azért legyen egy kicsit életszerűbb, és ami nekem még mindig, szúrja vagy bántja a fülemet, hogy magáznak, nem csak olyan magázódás, hogy nem tegező üzemmódban vannak, hanem szó szerint kimondja, hogy maga csinált valamit, maga rossz ember, vagy valami ilyesmi, és ez tényleg annyira nincs benne a köznyelvben. Még a maga helyett is, hogyha valaki idősebb emberrel beszélek, aki rangban felettem áll, vagy ilyesmi, akkor is inkább az ön szót használom, nem pedig a magát. Úgyhogy egy kicsit olyan magácska, nem? Vagy nem tudom, nekem minden esetre fura. Mateo írja nekünk, hogy kinyitja a hűtőt, fürdőszoba tükrös szekrényt, és mikor becsukja, ott áll valaki, vagy maga a szörny. Teljesen jogos, hogyha tükör van valahol, és mozgatható tükör, abban előbb-utóbb megjelenik valami, mint a színházas szabály, hogyha fegyver kerül a színre, akkor az el is fog sülni. Nézzünk még egyet Edinától, amikor kikapcsolják a tévét a hír közepén, ami róluk vagy az ismerősükről szól, pedig még tudhatnának meg információkat. Igen, ha fontos hír van, egyből rányom valaki a tévére is, és kinyomja, amikor már a számunkra fontos mondat elhangzott, de azért lehet, hogy mondanának még mást is. Honnan tudjuk, hogy mit mondanak még be, ami releváns info lehet éppen az eset kapcsán. Na, ez teljesen igaz. Ha önnek is van olyan filmes kliséje, küldje el nekünk 0635-925-925-ös, mert a második órában is ezzel folytatjuk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Ki a sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban!
6: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Megnyílt a müncheni Oktoberfest. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt az adónemet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20.000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50.000 forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400.000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb, 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jó részt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül 1 liter sör. Az elmúlt 40 évben 5-szörösére drágult a sör az Oktoberfesten, miközben a németországi árak ennél jóval kisebb mértékben nőttek.
1: Az időjárásról.
6: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. A témánk pedig már ismerős lehet, az a filmes klisé, amit a legjobban utál, ezekre vagyunk kíváncsiak. Hogyha van ilyen, a 0635 92 92-re elküldhetik, de a kívánság kukat cegledradio.hu is tökéletes, mondjuk egy e-mail cím megírására, ott kicsit jobban el lehet engedni a gondolatokat, több minden belefér, mint egy SMS-be, hogyha éppen hosszabbat írnának. Már is megyünk tovább, azt írja nekünk Éva, hogy a reptéren utol kell érni a szerelmét,

0: távozni, csak a falnak támaszkodva lehet. Ha várnak valakit, szigorúan neki háttal, elrévedve a felhőkarcoló ablakán át, tengerre nézve, vagy egy teraszon bámulva lehet. Tényleg, mindig háttal állva kell várni valakit, és a rossz kedvű zuhanyzás is ilyen. Volt egy hasonló jelenet az előző adásban, de nem fogom tudni felidézni, ami tényleg mindig úgy történik, hogy ha valaki ideges vagy szomorú, akkor mindig ugyanezt a dolgot csinálja, majd eszembe jut, és akkor mondom, haladjunk tovább. Erzsébet, már októberben elkezdem a karácsonyi nyálas filmeket nézni, tudom, elég beteg. A telefonban ezek állandóan. Testvérek egymásnak, szeretlek, én is téged. Szülők és gyerek között non-stop szeretlek, és én is téged, apa. Ezek állandóan szeretlek, szeretlek. Amikor ilyen sűrű használja az ember, lassan el is vész a jelentése, értéke. Na, erre vágom a pofákat. Igen, nagyon szokták szeretni egymást, bár azért az is igaz, hogy valamennyire jobban be van épülve a szeretlek szó használata Amerikában, mint ahogy nálunk. Mi még egy kicsit le vagyunk maradva ezzel, de azt mondom, hogy jó úton haladunk, szerintem mindenképpen. A generációs különbségek miatt szerintem az utánunk következő generációk már egyre többet fogják ezt mondani, meg a megerősítés, támogatást, szeretlek, melletted vagyok, nem haragszom, és a stb. Martin a következőt írja, a két legrosszabb. Hollywood szerint a hekkelés úgy működik, hogy random gombokat püföl, zöld betűk futnak a képernyőn, bent vagyok. És már feltörte a Pentagon, NASA, a Google kombót 9 másodperc alatt wifi nélkül a nagy routeréről. A főgonosz végre elkapja a hőst, megölhetni, de nem. Előbb PowerPoint szintű részletességgel bemutatja a világhódítási tervét, családi traumáit, hobbiait, majd időt hagy, hogy a hős kikötözve saját magát egy kanállal kiszabaduljon. Teljesen igaz, és Gábor csak egyetlen egy mondatot írt, idézőjelbe téve, maradj a kocsiban. Hát ezek nem szoktak így működni, és főleg nem egy meleg nyári napon, amikor meg besüthet a napfény, és akkor 70-80 fok is lehet a kocsiban, nem egészséges benn maradni, meg akkor hová lenne az izgalom. Azt hiszem most arra ennyi, de még van bőven üzenetünk, úgyhogy néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
2: Kollányi Zsuzsi. Ha, Dr. Béres. És a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Yeah!
1: Kedves hallgatók, mindenki nyugodjon meg, eszembe jutott, mit akartam mondani az előző blogban. Ugye már második alkalommal foglalkozunk a témával, miszerint melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és nem jutott eszembe, hogy mi az, amit mindig a földön csinálnak a szereplők. Ugye ez is egy hallgatói megjegyzés volt, de mikor valaki szomorú, akkor mindig a földre ül. Akkor nem lehet az ágyra, a fotelbe ülni, akkor mindig a földre kell ülni, és ott kell magába roskadni. Szóval ez jutott eszembe, hogy az is nagyon jó példa szerintem, miért ülnének az emberek a földre. Van pár ismerősöm, aki kifejezetten szeret a földön ülni, de nem akkor, amikor szomorú, vagy hát lehet, hogy akkor is. De azt, hogyha valaki összetört, akkor azt csak úgy tudja kifejezni a filmekben, hogy a földre ül, teljesen igaz. Tamás üzenete is nagyon igaz, mielőtt beszállnak egy autóba, az autó felett beszélik meg a legfontosabb dolgokat. Pontosan így van. Tamás pedig azt írja, hogy bármekkora, egy másik Tamás, bármekkora is a gáz, semmi baj, ez mindig elhangzik, meg hogy minden rendben lesz. Igen, igen, próbálják megnyugtatni egymást, és szinte mindig ezek a klisék jönnek elő. A legfontosabb dolgot kéne elmondani a kb. Egy mondatban, de megszólal a telefon, fölsír a gyerek, bejön a hülye haver, stb., és aztán már nem mondja el, csak a végén. Pedig lett volna a 150 alkalom még, és ezért összevesznek, megcsalja a fölösleges csavarok tömkelege. Hát igen, ez a tipikus félreértésen alapuló történet. Tényleg csak egy mondat kellett volna, de akkor nem derül ki, úgyhogy belekeverednek mindenféle slamasztikába. Egyébként az ilyen szavak is, ez már inkább a szinkron hibája, de most hirtelen eszembe jutott, hogy benne vagyunk a pácban, ezt amúgy reálisan kihasználja ezt a kifejezést, csak a filmekben hallunk ilyeneket, meg a slamasztika is innen jött az előbb. A horror filmekben mindig szétválnak, amikor keresnek valakit valamit, ezt Kata írta nekünk, teljesen igaz. Amikor a terhes nő egyszer csak hirtelen a hasához kap, láthatjuk, ahogyan váratlanul beindul a szülés, és szinte azonnal tolófájások lesznek, majd ordítva megszül 2 perc alatt, és előkapnak egy 2 hónapos csecsemőt. Ez is teljesen igaz, de azért tényleg az teljesen jogos szerintem, hogy nem használhatnak újszülött babát egy forgatáshoz, mármint hogy ez milyen dolog lenne már. Úgyhogy egy nagyobb babát szoktak ide felhasználni, de kicsit tényleg túlfejlett a korához képest, és tényleg gyorsan zajlik le egy szülés, de hát nem mehet el azzal 1,5 óra, kedves nézők, kedves hallgatók, hogy tulajdonképpen a szülést nézzük végig a film alatt. Úgyhogy itt a vágás, a trükk. De az tényleg, hogy nem is csak beindul a szülés, hanem a magzatvíz, elfolyik a magzatvíz, az is nagyon sokszor megtörténik. Attila pedig azt írja nekünk, hogy amikor valaki fut és kocsival üldözik, de nem fut le az útról, se jobbra, se balra, ahol a kocsi nem tud menni, nem, ő csak szalad az úton tovább. Ez is teljesen igaz, meg szokott történni, és tényleg annyi helyre el lehetne futni gyalog, de nem, olyan helyen futunk, ahol az autó is tud haladni. Mária üzenete, mindenki tud kamiont és helikoptert vezetni. Amúgy honnan tudjuk, hogy nem? Szerintem egyszer ki kéne próbálni, és lehet, hogy menne. Ki tudja. Attila pedig azt írja, a repülővel vagy űrhajóval mennek, és mindenféle lehulló sziklákat vagy aszteroidákat kikerülve, lavírozva közöttük, természetesen ezt sem találja el úgy, hogy ott helyben szétrobbalhasson. Hát nem. Ezért nagyon jók a pilóták, mert kikerülnek mindent, amit látnak, hogy érkezik. Teljesen függetlenül attól, hogy az űrben repülnek-e, és hát mondjuk ott abban bízhatunk, hogy az űrhajó ki tudja számolni a megfelelő pályát, és az autó vagy a robotpilóta segít a vezetésben. Amikor a horrorfilmekben találnak egy kínzókamrát, és elkezdik nézegetni a kénseket, láncokat, ahelyett, hogy menekülnének, ezt Olga érte nekünk, és tényleg ez szokott történni, hogy ők jól szétnéznek ott, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy hát itt lehet, hogy gáz lesz. Nem? Ők maradnak. És maradjanak önök is, mert hamarosan visszajön a Cegléd hangja, néhány zene múlva folytatjuk.
2: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió!

Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Már ismerős lehet ez a téma, tehát korábban foglalkoztunk már veled, de ebben a műsorban új válaszok érkeznek, és lehet, hogy még egy műsorban fognak új válaszok érkezni, annyi válaszunk van szerencsére, hogy lehet, hogy egy harmadik adást is megél majd ez a műsor, úgyhogy mindenképpen figyeljenek azok is, akik nem férnek bele ma, mert folytatódik majd a műsor nem holnap, hanem egy másik napon. Viszont, akik még beleférnek, azok nem más, mint például Nóra. A főhős ártatlan feleségét, leányát vagy jó édesanyját elrabolják és leragasztják a száját. Ez pontosan így szokott történni, és tényleg egy filmes klisé. Azt írja I. Robertné nekünk, hogy mikor reggel boldogan összebújnak a szerelmesek az ágyban, de senki nem kócos vagy csipás és a szájuk sem büdös, ugyanúgy néznek ki, mint ahogy lefeküdtek, vagy még jobban is, ezt csak én tettem hozzá, de teljesen igaz. Zsuzsa azt írja, a rossz mindig elmesél az élettörténetét, hogy megértsük, miért rossz. Amikor a nyomozó rájön egy fontos kapcsolódó dologra, de csak azért tudhatja, mert elolvasta a forgatókönyvet. Jó, hát az, hogy olvastak-e forgatókönyvet, azért egy jó filmben nem derül ki, hogy ezért jött rá valamire a kedves nyomozó, hiszen karakterben van, ő nem olvashat forgatókönyvet, de egyébként tetszik az írás, köszönöm. Éva azt írja, hogy gagyi romantikus filmek végén mindig futnak valami közlekedési eszköz, főleg repülő után. Ez igaz, meg szokott történni, mert az annyira drámai. Ilona, a rendőrnek mindig van egy családja, felesége, akiktől elvált, és a társát pedig megölték, és ezt nem tudja feldolgozni. De innek sokan vesztenek el társat, ez valóban így van. Dóri üzenete, menekülés közben beülnek egy autóba, persze annak kell vezetni, aki nem tud, és megtanulja úgy, hogy most beindítod, gáz, így egyes berakod, és már vezet is. Én meg még mindig a pedálok sorrendjén agyalok. Igen, hát ez megtörténik, főleg ha valaki még nem rutinos vezető, de ez így szokott lenni. A számítógépnek és egyéb kütyüknek pittyegő, ciripelő hangja van, akkor is, ha senki nem nyúl éppen hozzájuk. Közben mindenféle lámpák villognak értelmetlenül a háttérben, ezt Attila írja meg nekünk, és tulajdonképpen igaza van, sőt, hogyha valami régebbi filmet nézünk, mondjuk ahol az űrben is utaznak, akkor nagyon vicces megnézni, hogy milyennek képzelték a múltban, hogy milyen lesz a jövő, és hogy hogy néznek ki mondjuk egy irányítópult egy űrhajóban például. Szerintem nagyon viccesek az a sok villózó nagy gomb, amit most már nyilván a lehető legkisebb méretben meg tudnának oldani, az a jelenünkben is, de ez mégis a jövő próbál lenni, szóval igen, csak érdekes. Aztán Anna Mária azt írja, hogy soha senkinek sincs táskája. Ez tipikusan női megfigyelés, ez nekem még nem tűnt fel, de lehet, hogy tényleg így van belegondolva, úgyhogy ezt majd figyelni fogom innentől kezdve. Levente azt írja, hogy rengeteg van, de a legbosszantóbb, hogy még mindig alkalmazzák ezeket a kliséket. Hát igen, sajnos igen, de azt pont mondtam az előző blokk valamelyikében, hogy azért próbálnak már viccesen reagálni sokszor az ilyen klisékre, és máshogy alakítják, mint ahogy lenni szokott, pont azért, hogy meglepjék a nézőt ezzel. Behozzák a klisét, ismerősítnek tűnik, de mégis más a vége, azért hát boldogabbak a nézők. Társaságot kaptunk, ez pedig Ferenc írta nekünk, és tényleg mindig így fogalmaznak. Én meg már direkt ezt szoktam mondani, hogy ha érkezik valaki hozzánk, vagy ilyesmi, bedobom ezt, hogy társaságot kapunk, és akkor én is egy filmes klisévé változok. Kedves hallgatók, még egy blokkunk hátra van, úgyhogy tartsanak velünk abban is, hallgassuk meg az utolsó üzeneteket, amik ma beleférnek, és mondom, lesz még folytatása ennek a témának, úgyhogy senki ne aggódjon, ha nem fér bele. 92.5

0: Kedves hallgatók, végéhez közelít a mai Ceglét hangja. A kérdésünk ez volt: melyik az a filmes klisé, amit legjobban utál, de nem első alkalommal foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, úgyhogy ismerős üzenetekkel kezdtünk, aztán jöttek az új üzenetek. Annyi új üzenet van, hogy annak a végére sem érünk, úgyhogy majd a következő adásban, amikor ezzel a témával foglalkozunk, folytatjuk. Szóval senki ne aggódjon, hogyha nem fér bele, de nem is húzom az időt tovább, mert már is itt van Bognárka e-mailje. Azt, hogy a filmes klisék szerint két félenő létezik, egy, aki egyből bebújik az ágyba, kettő, aki jégtömb és csak a munka számít, és persze csak a férfi főhős tudja megolvasztani. Ja, és persze hány filmnél van az, hogy előbb van meg az aktus, majd utána rájönnek, hogy amúgy szerelmesek is. Az egyetemistáknak meg nyilván mindig csak a buli számít, az anyukák csak kimerültek és túlhajszoltak lehetnek, az apák meg miért is vennének részt a nevelésben, hiszen valami multinál aktakukacok és a kinevezésre gyúrnak, az osztály üdvöskéjéből lesz a legunalmasabb ember, egy lélegzetvétellel leúsznak, ki tudja mennyi távot. Rengeteg klisé, köszönjük szépen Boginak, már is megyünk tovább Jánossal. Ratatatata, pif, puf, csicsa, dir, dur, és 20 ellenséget megöl a főszereplő, aki egyébként egy karcolással, vagy inkább anélkül megúszza. Teljesen igaz, visszatérő motívum. László azt írja, a gonosz a végén mindig felülkerekedik, és mond egy monológot, és közben jön, hogy így már visszavághasson a főhős, aki addig összeszedte magát félholt állapotából, illetve elért egy fegyvert a földön, sose lövi le egyből, gondolkodás nélkül, mert akkor vége lenne, a rossz győzött volna. Igen, teljesen igaz. A filmekben, ezt Erika írja, minden nagyon szép, nagyon csúnya, nagyon gazdag, nagyon szegény, nagyon beteg, nagyon fit, nagyon okos, nagyon buta, nagyon jó, nagyon rossz, nagyon kedves, nagyon görény. Semmi sem átlagos. Hát igen, ezt viszont már mondtam az elején, hogy szerintem ez azért van, mert egy átlagos dologról nem készülne se sorozat, se film, úgyhogy ha valaki egy kirívóan gonosz karakter, akkor arról érdemes filmet csinálni. Nem tudom, hogy a valóság alapú történetekről van-e szó, de igen, hát erre kapjuk fel a fejünket. Még van néhány üzenetünk, ami belefér, ha jól látom, talán kettő. Mónika körömcipőben és kiskosztümben mosogat és főz az anyuka. Hát igen, ez így szokott menni, szerintem a magyarok is lassan hozzászoknak, csak nehogy az legyen a vége, hogy mi is körömcipőben és kiskosztümben kezdünk majd mosogatni és főzni, nem én, de mondjuk a hölgyek. És az utolsó üzenet mára, Krisztináé. A 20-25 éves rendőrnők tűsarkóban rohannak a rossz fiúk után, persze egyik csaj sem duci, pattanásos, mindig jó a hajuk, sminkjük, és a legutolsó divat szerint öltözködnek. Igen, ez is meg szokott történni, nem csak a rendőröknél, szinte minden kategóriában, szerintem az orvosok is mindig szépek és csinosak, meg hát bármilyen szereplő, a háziasszony is nincsen túlhajszolva, nincs az, hogy fáradtan kell föl, karikás szemekkel, nincs belőve a haja, hanem mindig mindenki jól néz ki, de ez már csak így szokás Hollywoodban, és azért ne felejtsük el, hogy egy-két újító filmben azért most már rengetegen híres színésznők is jelennek meg smink nélkül, és próbálnak kicsit újat mutatni, meg kicsit inkább önmaguk lenni, de ez azért a ritkább, a hollywoodi filmekben nem ez a módi. Kedves hallgatók, köszönjük a megtisztelő üzeneteket, és hogy ennyire sokat írtak. Hamarosan újra feltesszük ezt a kérdést, de nem holnap. Holnap majd egy újabb adással jövünk, és egy másik témával. Vörös Nandi köszöni megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Itt vagy my love, pár hosszú éve.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balánsi Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóaljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Megnyílt a müncheni Oktoberfest. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt az adónemet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba, a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb, 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jó részt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül 1 liter sör. Az elmúlt 40 évben 5-szörösére drágult a sör az Oktoberfesten, miközben a németországi árak ennél jóval kisebb mértékben nőttek.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hideg a Ceglin Rádióban.
1: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Megnyílt a müncheni Oktoberfest. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt az adónemet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb, 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jó részt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül 1 liter sör. Az elmúlt 40 évben 5-szörösére drágult a sör az Oktoberfesten, miközben a németországi árak ennél jóval kisebb mértékben nőttek.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél, hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Cseziana.
1: What? I don't understand.
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
3: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

0: Hírek a Ceglédrádióban.
1: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át.